mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja.

dal Ellute története. Egy emberé, aki arra született, hogy vadásszanak rá, mint egy állatra, mert szegény volt. De nem törődött bele sorsába, és mára visszakapta becsületét.

meg lehet. Ráleltél te és viszed, de fejedre nem teszed. Olyan ócska viselet, de fejedre nem teszed. Olyan ócska viselet.

Miért? Miért sír a bohóc, mikor a haja kóc, nem kell fodrászhoz járni a jaj soha, és a vadoroszlán mindig rács mögött áll, pedig nem rabolt bankot még soha, ő soha. Mondd miért van így, mondd miért van így. Izgul a légtornász pár, ha látja a kupolát, pedig a védőháló mindig ott feszül, és a késdobáló úgyis célba talál, hiszen nem a felesége áll elől, legelől. Mondd miért? Mondd miért van így? Mondd miért? Mondd miért van így? Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár. Miért jön a bűvész mindig a szünet előtt, mikor a nyúl addigra betolyik a kalapba, és apu, hogy megy be az a nagy elefánt, hogyha meghívják egy nagy vödör tejára? Mondd miért van így, mondd miért van így. Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár.

Muravidéki Magyar Rádió.

szatacim, viszem a kelet-német származású macim. Ezernyű véglet közül a köztes, viszem a csokonai vitéz Mihály összes. Ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a avokának egy-két régi exem. Viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem a felmozott kapcsolati tőkét. Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal. Ja, ja, ja, ja, ja, viszem a tutit, viszem a gagyit,

0: Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
1: Jó reggelt kívánok innen a Lendvai stúdióból. Ma augusztus 28-án pénteken, és egy egészen fantasztikus napot indítunk ilyen kora reggeli órában. Odakint még valóban sötét van, és még a hold sem világít, mondom ezt azért, mert hát nagyjából teljes holdfogyatkozásban vagyunk most benne, ami azt jelenti, hogy egészen pontosan 5 óra 20 perckor volt a holdfogyatkozásnak a csúcsa, és mostantól már újra kövéredik az a teli hold, ami fölöttünk van. Egészen különleges volt a tegnap este látni a gyönyörű teli holdat, és most azt a jelenséget, ahogy szépen kitakarásba kerül, és a végén már csak ott az égbolton egy ilyen kis fénylő kis pamacsot láthattunk. Már aki korán kelt és ezt végignézte, akkor egy nagyon látványos és különleges teljes holdfogyatkozásban vagyunk benne. Rendkívül mély, majdnem teljes részleges holdfogyatkozás volt. 93-96%-át takart el a Föld sötét árnyéka a csúcsponton, és azon már túl vagyunk mostantól, hogyha figyelik, akkor a kövéredő holdat lehet látni. Sajnos nem fogjuk a teljes visszaalakulását figyelemmel kísérni, hiszen közben lesz egy napfelkelte, ami majd ugye ezt a látványt megszakítja, de ha most esetleg kinéznek, akkor láthatják, hogy milyen kis picike, kis sarlószerű a hold, és ez majd újra vissza teljesen kövérré válik, és mivel teli hold van, az esti égbolton már az fog világítani. Hát mindenkinek jó reggelt egy ilyen csoda égi jelenség hajnalán. Remélem, hogy jól aludtak pont emiatt, és indítunk együtt egy nagyon csodás pénteki napot. Ha a naptára nézünk, akkor nem csak azt mutatja, hogy augusztus 28-a van péntek, hanem azt is, hogy ma van Ágoston napja, és Szent Ágoston ünnepe, úgyhogy ezekre is kitérünk majd részletesen. Kezdjék velünk ma is a napot, és jó folytatást kívánunk. A hangtechnikus kolléga Lebár Teodor, a zenéket Király Boglárka válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresné Tündét hallják. 3 perccel vagyunk, 17:30 után, és már is kezdünk a Musical Trips-el, de itt lesz Tabáni István, a Fanglers, és még sokan mások, közben pedig kapják tőlünk a legfrissebb információkat is.

Szerencsére derült égre ébredtünk, így nagyon látványos a hold fogyatkozás, és annak a visszaépülése, a visszakerekedése is, úgyhogy érdemes az égre fillantani. Nem csak nálunk derült az idő, hanem országosan, ráadásul szokatlanul, hát meleg a reggelünk, inkább így jellemezném, de ettől függetlenül szerencsére már alvás tekintetében pihentetők is az éjszakák. Jelenleg itt Lendván és a közeli Muraszombatban is 20 fokot mutatnak a hőmérők, de 20 fok van a fővárosban Ljubljanában, Liscán és Novagoricán is, valamint Posztajna térségében mindenütt derült az idő. Novamesztó 19 fok, Szovenygrádezben 15 fok van, ott hűvöskés a reggel, lent a tenger melléken Portorosban 21 fokot mértek, Maribor 19 fok, Celje 18 fok, és a Triglávon is derült az idő ma reggel, a hegycsúcson 14 fok a hőmérséklet. Innen indulunk ma reggel, és aztán majd megint 30 fok fölött lesz majd a délutáni maximum, de hogy milyen időjárásra számíthatunk, 6 órakor lesznek friss információk. Most 5 óra 37 perc van.

Éjszakák és nappalok, Máté Péter egykori slágere most a Báni István által szólalt meg. 5 óra 41 perc van, és igen, így van, éjszakák és nappalok folyton váltják egymást, és a mai reggelünk, hajnalunk különleges volt, meg még mindig különleges is, hiszen lehet látni most már a szépen visszaépülő teli holdat. Az égi jelenség még megfigyelhető, egy nagyon látványos, részleges holdfogyatkozás zajlott le közvetlenül a hold lenyugvása és a nap felkelte előtt, mert most már ugye kezd visszaalakulni. Egyébként azért mondom, hogy részleges holdfogyatkozás, mert nem volt 100%-os, egy rendkívül mély, majdnem teljes részleges holdfogyatkozást figyelhettünk meg a csúcsponton, ami egyébként pontosan 5 óra 20 perckor volt, nagyjából 93-96%-át takarta el a föld sötét árnyéka, és mivel a takarás nem ért el ugye a 100%-ot, a hold egyik széle végig ilyen fényes, fehéres maradt, hogyha valaki ezt tudta figyelni, hát én is vezetés közben pillantottam rá, de nagyon-nagyon látványos volt, szinte másodpercek alatt szűkült össze a hold, és nyilván aki most lemaradt róla, kíváncsi arra, hogy mikor lesz a következő. Hát legutóbb egyébként volt ilyen már idén, március 3-án zajlott le egy teljes holdfogyatkozás, de az tőlünk nem volt látható. Európa nagy részé ugyanis abból akkor kimaradt. A következő, a legközelebbi 2028. december 31-én is, ez a lényeg. Szilveszter éjjelén láthatunk majd olyan teljes holdfogyatkozást, amely egy tőlünk is kiválóan megfigyelhető lesz, tehát bő egy év múlva lesz majd erre újra lehetőség, de még most elcsíphetik a legvégét ennek az égi jelenségnek, hiszen 5 óra 43 perc van, a nap pedig 6 óra után pár perccel föl kell, és ezt a látványt teljesen el is fogja tüntetni, de tényleg különleges a mai reggelünk minden szempontból, egyrészt a hét utolsó munkanapját kezdjük önökkel együtt, péntek van, augusztus 28.

Augusztus 28-a van, és a naptár szerint ma Ágoston napja. Ez egy latin eredetű név, és az Augustus latin név kicsinyítő képzős származékaként az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja. Jelentése magasztos, illetve fennkölt. Az Ágoston név mellett rengeteg nevet találunk még a naptárban, az Alfred, Elemér, Mózes nevet találunk még a naptárban, az Alfred, Elemér, Mózes, László, Pelágia,

Hamarosan 6 órakor lesznek friss információk, időjárással, közlekedéssel, orvosmeteorológiával. Hát az a nem túl jó hírünk, hogy jönnek a szaharai légtömegek. Telibe talál minket a sok panaszt okozó sivatagi légáramlás, ez az egyik, ami forró levegővel jön, és ezt már szerintem most reggel is tapasztaljuk, és ráadásul, és ez a rosszabb, egy nagyon finom szerkezetű por is érkezik ezzel a szaharai légáramlással, ami azt jelenti, hogy itt lesz felettünk ma egész nap, és megszűri a napsütés, tehát egy ilyen sárgás, tompa fénye lesz a napnak, ettől függetlenül akár 36 fokig is felmehet majd a hőmérő, higanyszála 29-30 fok közötti értékek várhatók a mai napon, hogy mit hoz a hétvége, meddig tart a kellemesen meleg nyári idő, az is kiderül pár perc múlva. Most 5 óra 52 perc van, Horváth Tomi jön és a Honey Beast.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR. Időjárás.
2: Hat óra van. 6 óra 1 perc, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Zivatarokkal jöhet a fordulat, de előtte még mindenképpen számítani kell egy poros és nagyon meleg nyár utolsó péntekére. Magas hőmérsékletek várhatók 30-36 fokkal kora délután, és túlnyomóan derült, fátyol felhős időt kapunk. Jelentős mennyiségű szaharai por lesz felettünk, ami szűri ma a napsütést, és csapadékra nem kell számítani. A sivatagi légtömegek megérkeznek, és nem csak forróságot, hanem, ahogy mondtam, jelentős sivatagi port is hoznak a Szaharából. Ez a légtömeg meghatározza a következő napok időjárását is, de érkezik megnövekvő felhőzet szombatra. Átmeneti lesz ez a felhőzet növekedés. Itt szombaton is kapunk több órás napsütést. Elszórtan viszont kialakulnak záporok, zivatarok. Megélénkül a szél, zivatarok környezetében holnap akár viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 16-23, délután pedig 27 és 32 fok között várható majd. Gomoly felhős, napos időt kapunk vasárnapra, és magas szintű felhőzet is kialakulhat. Általában változó irányú mérsékelt szél várható. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 13-21, délután 29 és 34 fok között várható majd. A jövő hét elején gomoly felhős, napos időt kapunk, helyenként záporokkal, zivatarokkal, többfelé megélénkülő széllel, de zivatar körül erős széllökések is várhatók. Hétfőn hajnalban 12-19 fok lesz a jellemző, délután többnyire kánikula várható, 31-36 fokkal, ahol természetesen intenzívebb lesz a gomoly felhő, vagy érkezik zivatar, ott jó néhány fokkal alacsonyabb maximumok lehetnek. Szeptember 1-én kedden többnyire gomoly felhős, napos idő valószínű, aztán estétől megnövekszik intenzívebben a felhőzet, napközben kicsi a csapadék esélye, estétől azonban már várhatók záporok, zivatarok. Kedd hajnalban 13-21, és az ősz első napján is 29-36 fok valószínű. Maradt továbbra is a meleg, mert hogy szerdán átmenetileg ugyan erősen megnövekszik a felhőzet, de emellett is jó néhány órás napsütés várható. Több helyen kialakulhatnak nyári záporok, zivatarok, szerdán megerősödik a szél, de hajnalban is 15-22, délután pedig 24-33 fokra számíthatunk. Gyengén vagy közepesen felhős időt hoz a csütörtök, csapadékra már kicsi az esély, de megélénkül a szél, hajnalban 12-20, délután 25-30 fok várható majd, és onnantól csökken a hőmérséklet, pénteken még alacsonyabb értékek várhatók, jövő hét szombatra általában 23-28 fokra számíthatunk, és tovább csökkenő hőmérséklet várható néhány napig, azt követően pedig a mostani hosszabb távú előrejelzés szerint bizony visszat kapjuk már 8-ától 9-től a nagyon intenzív, újabb hőhullámot melegedéssel, még szeptemberben is visszajöhet a 35 fok. Most szaharai por és 34 fok maximumként, de sok napsütés, ami ugye szűrt fénnyel fog érkezni, pont emiatt a szaharai por miatt. És bizony, telibe talál ma minket, ez okoz panaszt, ez a sivatagi légáramlás, ugye forró levegővel és finom szerkezetű porral. Aki például aszmás, nehéz napra számíthat, de nagyon megviseli ez a változékony időjárás mindenkinek a szervezetét, igen komoly terhelést kapunk a mai napon. Egyenesen a Szaharából érkeznek a légtömegek, és ez alakítja térségünk időjárását orvos-meteorológiai szempontból. Rendkívül meleg levegő érkezik, és tartalmaz jó sok mennyiségű sivatagi port. Ugye a hőmérséklet többfelé eléri, majd meghaladja a forróságot jelentő 35 fokos értéket. Száraz idő van, tartós napsütés, hőterhelést kapunk, és bizony nagyon erős lesz az UV-sugárzás is. A sivatagi por veszélye abban áll, hogy túl finom ahhoz, hogy a légzőrendszerünk szűrési mechanizmusa ezt kiszűrje. Ezért lejut a mélyebb légutakba is. Az egyébként is igen erős keringési légzőszervi terhelés mellett ez még tovább rontja a légzési nehézségekkel élők állapotát. Rossz hatású a magas parlagfű koncentráció miatti allergiás panaszok esetén is. Aztán fennmaradnak az erős melegfront jellegű panaszok, súlyos keringési következmények várhatók, gyakoribb lesz a rosszul lét, esik a vérnyomás. Ezek több irányú következményei várhatók. Kedvezőtlen lesz a helyzet a fejfájósoknak, illetve a migréneseknek, és ha élénkül a légmozgás, akkor az a szorongásos panaszokat, szokatlan feszültséget, ingerlékenységet is okozhat. Nehéz napra számítunk, orvos-meteorológiai szempontból mindenképpen, és óvatosan ezzel a szaharai porral szinte észrevétlenül juthat le a légzőszervekhez is. Érdemes zárt térben maradni. És ami fontos, és említettem, hogy magas lesz az UV-sugárzás, 6-os körüli, tehát nagyon fontos a szem- és bőrvédelem.
0: Közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de legyenek ma is nagyon körültekintőek és óvatosak. A rendőrségtől kapott legfrissebb információ szerint a közlekedési rendőrség ma is méri a gyorshajtókat, mégpedig egész Muravidékre kiterjedő sebességmérésre kell ma számítani. Jó utat kívánunk! Hat óra 8 perc van a friss információk után, a 4-es Street zenekar zenél, és érkezik hamarosan Pink, aztán lapszemlézünk az Alai Hírlap mai számából, lesz egy kis ismertető, és megnézzük, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból.
0: MMR.

Please Don't Leave Me, ő volt Pink, és most néhány másodperccel vagyunk negyed hét után. Ígértem, hogy az Alai Hírlap mai számából néhány cikket kiemelünk, alapszerkesztő ezeket tartotta fontosnak. Minden jelző kevés a szárazságra, amely az idén sújtja a Kárpát-medencét, és benne Zala megyét is, írja az Alai Hírlap pénteki száma. Az újság munkatársa Simonfalvi Elemér növényvédelmi szakmérnököt kérdezte a témában, aki beszélt az ember emlékezet óta nem látott asszály szántóföldeken látható következményeiről, valamint a világpiaci árak alakulásáról is. Annyit elárulunk, ezek a változások sem a magyar gazdáknak kedveznek. Az újságban olvashatnak egy balesetről, amely a közelmúltban történt Gutorföldén, a faluban lezajlott rockfesztivál keretében lebonyolított motoros bemutatón. Illetve megtudhatják azt is, hogy miként búcsúzott el a ZTFC szurkolóitól a csapatkapitány Szendrei Norbert, aki a labdarúgó NB1-ben az Újpest FC-hez igazolt. Részletek az Alai Hírlap mai friss pénteki számában. Jó olvasást!

Ahogy ígértem, megnézzük, milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. Most 6 perccel vagyunk, 4:45 után. Nos, az elmúlt egy napban a Muravidéki régióban a rendőrök 4 közlekedési balesetnél helyszíneltek. Egy személy sérült meg könnyebben. Ezen kívül volt 3 bűncselekmény, 2 közrendsértés, 2 autót parkolóban rongáltak meg, és 4 esetben történt vadgázolás. Emellett 16 külföldi állampolgárt fogtak el, akik illegálisan érkeztek az országba. Elfogáskor nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be azonnal. A nyomozók 2 idegen tulajdonban okozott kárral foglalkoztak, valamint 1 családon belüli erőszakkal. A közrendet egyszer családi, egyszer közterületen zavarták meg, és egy esetben pedig családi veszekedéshez kellett kihívni a rendőröket. És ahogy már említettem korábban, ma a Muravidék egész területén tartanak sebességmérést, úgyhogy vezessenek nagyon körültekintően.

6 óra 25 perc van, jó reggelt a most ébredezőknek, augusztus 28-a köszöntött ránk. Ennek az évnek már a 240. napjánál járunk, és ma Ágoston névnap van. Ráadásul egyházi emléknap a mai, hiszen Szent Ágoston napja van, ő püspök volt, egyháztanító, a katolikus naptárban kiemelt napja van. De egyébként ma van ezen a napon világszerte a Szivárványhíd emléknap, hiszen világszerte azokra az elhunyt házi kedvencekre, kutyákra, macskákra, más állatokra emlékeznek, akik már nincsenek a gazdáikkal. Ezen kívül, hogyha érdekesség, akkor a nyilvános képregény olvasás napja is ehhez a dátumhoz köthető. 2010 óta nemzetközi kezdeményezésként ezen a napon ünneplik a képregényeknek a szeretetét. És említettem már rögtön a kezdéskor, de aki esetleg most ébredt föl, az bizony lemaradt a szinte teljes holdfogyatkozásról, ami azért nem volt teljes, mert nagyjából 93-96%-ban sikerült a takarás. Ma, augusztus 28-án hajnalban egy nagyon látványos és tőlünk is jól megfigyelhető részleges holdfogyatkozás zajlott le közvetlenül a hold lenyugvása és a nap felkelte előtt. A leglátványosabb 5 óra 20 perckor volt, akkor a tűnt el szinte teljesen a hold, és onnantól kezdett újra építkezni. Nagyon könnyen és látványosan lehetett ezt kísérni az égbolton, és ennek a holdfogyatkozásnak az volt a nagy előnye a napfogyatkozással ellentétben, hogy egyáltalán nem volt zavaró a szemnek, sőt, jó volt nézni ezt az égi jelenséget, ezt a csillagászati jelenséget, amelynek során a hold teljesen belépett a föld belső sötét árnyékába, és ezt követhettük végig. Egyébként a holdkorong nagyon látványos, mélyvörös, rézvörös színben ragyogott, de ezt majd az esti égbolton megfigyelhetik, hogyha föl kell, mert ugye teli holdunk van, kerek teli holdunk. És remélem, hogy engedte önöket aludni ezen a mai éjszakán, úgyhogy kipihenten ébredtek. Augusztus 28-a van péntek, és 6 óra 27 perc. Zenélünk egy Joe Cocker dalt, és aztán jövünk a reggeli terepjáróval, ezúttal egy téma várja önöket.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: 7:02, ez a péntek reggeli hírmagazin, ezúttal egy témával. A NAFTA 5-0-ra nyert a Csensovci otthonában a Pivovarna Union kupasorozat első mérkőzésén. Göncz Edit összefoglalója.
1: A lendvai első ligás csapat vezetőedzője a cserejátékosoknak és a fiatal tehetségeknek adott lehetőséget arra, hogy bizonyítsanak. A mezőny fölény már az első percektől megvolt, de az első gólra mégis a 20. percig kellett várni, amikor Sion talált be. Azt követően beindult a gólgyártás. 4 perc elteltével Olasun Kanmi győzte le a vendéglátó kapusát, majd a szünet után a kanadai Sion duplázott. Tibor Gorenc-Tankovics pedig a 80. percben egy szöglet után beállította a végeredményt. Előtte a 61. percben párra léptek Marosa Zorica és Kambics. Feljegyezhettünk még néhány remek gólszerzősi lehetőséget, illetve azok kihagyását és egy kapufát is. A NAFTA felnőtt csapatában 2 U19-es játékos is pályán volt. Marcos Törbád mellett Matic Habjanic is jó fényben mutatkozott be. Ez utóbbi ezt nyilatkozta.
2: Svako tekmo ide na znova i dati čim veće od sebe, da te priložnosti iskoristimo. Takšne priložnosti za nas pomenijo veliko, sa je prva...
3: Minden mérkőzésen a győzelemért kell harcolni, és a játékosnak a tőle lehető legtöbbet kell nyújtania, hogy a csapatért vagy a cél elérésért a maximumot hozza ki magából. A fiatal játékosok beépítése a felnőtt csapatba remek lehetőség a fejlődésre, a rutinszerzésre, főleg ha első ligás. Minden mérkőzés külön történet. Saját lehetőségeink szerint kell játszani és minél messzebbre eljutni.
1: Mondotta a 18 éves játékos, aki gyorsaságával és döntéshozataival is elnyerte e sorok írójának tetszését. Az NK Osziektől érkezett Andrej Micsics szerint jól indították a mérkőzést, nem volt szándékuk átengedni a kezdeményezést a vendéglátónak. A NAFTA első ligás. A csapatot a győzelem elérése hajtja, és győzni akarással kell kiállni a kezdő sípszó előtt. Így szerepeltünk a meccs végéig, mondotta.
4: Ušli smo dobro utakmicu, nismo smjeli pustiti njima misle da mogu pobijediti, mi smo prva ligaš, mi moramo tako stati i tako smo se postavili i tako igrali do kraja.

Adj valamit, énekelte Keresztes Ildikó, és a mai reggel adott nekünk pluszba egy gyönyörű égi jelenséget, egy hold fogyatkozást, ami nem volt teljes, de majdnem teljes volt. 93-96%-át takart el a Föld sötét árnyéka a csúcsponton, ami pontosan 5 óra 20 perckor volt, és ez tényleg ennyire pontosan akkor következett be, akkor lehetett a legkisebb kis darabocskát látni a nagy kerekteli holdból. És hát én olyan szerencsés voltam, hogy idefelé jövet végig szembe volt velem a fogyatkozó hold, úgyhogy gyakorlatilag az utolsó pillanatig, amíg ide be nem ültem a stúdióba, ez végig tudtam kísérni. Hát a technikusunk nem volt ilyen szerencsés, neki végig a háta mögött volt, de hát remélem, hogy sokan elcsípték ezt az égi jelenséget, mert a következőre 2028. december 31-ig kell várni, akkor szilveszter éjjel lesz majd, akkor lehet majd látni olyan teljes holdfogyatkozást, ami tőlünk is kiválóan megfigyelhető lesz. Amúgy, hogyha figyelték a tegnap esti teli holdat, akkor van neki egy jó kis vöröses szín árnyalata, és ez egyébként most a holdfogyatkozás alatt is ezt a különös vörös szint megtartotta. Ezt nevezzük vérholdnak, és a Föld légköre és a rajta áthaladó fény viselkedése okozza, hogy ilyen színe van. Bár a Föld teljesen elzárja a közvetlen napfényt a hold elől, a bolygónkat körülvevő gázburok, tehát a légkör hajlítja és megszűri a mellette elhaladó fénysugarakat, és ez a folyamat nagyon két egyszerű fizikai lépésből áll. Ugyanis a napfény valójában fehér, ami a szivárvány összes színéből, tehát a kékestől a vörösig tevődik össze, és amikor a napfény belép a Föld légkörébe, akkor a levegőben lévő molekulák a rövid hullámhosszú kék fényt tulajdonképpen minden irányba szétszórják. Ezért látjuk például napközben az eget mondjuk kéknek. A hosszú hullám, hosszú vörös fény viszont akadálytalanul egyenesen halad tovább, mert kevésbé érzékeny ezekre a kis pici molekulákra. Egyébként a Föld légköre a sűrűsége miatt úgy működik, mint egy gyűjtő lencse. A mellette elhaladó megmaradt vörös fénysugarakat befelé, a Föld árnyékkupja felé hajlítja, tehát megtöri. Ez a vörös fény pont a hold felszínére vetül, és innen látjuk ezt a holdat most vöröses színűnek, és nevezzük az augusztusi teli holdat vérholdnak. Egyébként mindenképpen érdemes megnézni majd az esti égboltot is, mert hogy nagyon látványos ez a vérhold, és a köznyelv hívja vérholdnak, bár csillagászatilag nem teljes, de egy biztos, hogy nagyon látványos, ilyen narancssárgás, vöröses színben tündököl a nyugati égbolton, és tündökölt ma hajnalban is, közvetlenül a lenyugvása előtt. Ugye ma hajnalban zajlott le a részleges fogyatkozás, 5 óra 20 perc körül érte el azt a szintet, amikor a hold vöröses árnyalatot vetett, és ezt innen mi is láthattuk, és ugye holdnyugtával ez végződött. A jelenség csúcspontja ugye 6 óra után volt, de az már egybeesett a napfelkeltével, úgyhogy akkor már a hold lebukott a horizontele, úgyhogy hiába is keresték 6 óra után már ezt a jelenséget, ugyanis nem lehetett látni. Viszont én abban biztos vagyok, hogy aki hobbi csillagász, vagy bármilyen szinten érdeklődik az égi jelenségek iránt, ezer meg ezer fotó készült erről a ma reggeli holdfogyatkozásról, és úgyhogy bármelyik közösségi oldalon, platformon, interneten gyönyörű fotókat lehet majd erről nézegetni. És ahogy említettem, 2028. december 31-ig kell várnunk erre az újabb látványos holdfogyatkozásra. Hát így indult ez a mai reggel, és folytatódik majd egy kis szaharai porral, meg meleggel, mert az időjárás tekintetében erre lehet számítani. Szaharai légtömegek alakítják ma már időjárásunkat, és bizony a hajnali órákban sem hűlt le a levegő. Ha valaki korán reggel ébredt, akár hajnali 5 órakor is érezte, hogy szinte nyárias, füllett meleg van. 20 fokról indulunk ma reggel, és most is ennyit mutatnak a hőmérők itt Lendván, de nem csak nálunk, hanem az egész országban 20-22 fok most a hőmérséklet.

Egy perccel vagyunk 6:45 után. Jó reggelt mindenkinek. Ma augusztus 28-a van, péntek. És hát tulajdonképpen a hét utolsó munkanapjába megyünk bele sokaknak. Hát aki hétvégén dolgozik, annak nem az utolsó, de a legtöbb embernek azért hétfőtől péntekig tart a munkahét. És talán ilyenkor egy picit azért könnyebb az indulás, hiszen tudjuk azt, hogy a jól megérdemelt pihenés vár ránk a hétvégén, de hát nem csak pihenésről szól a hétvége, hanem sokaknak az önfelett szórakozásról is, Lendva pedig ismét felpesdül ezen a hétvége, hát nem csak szombaton, hanem ma is már nyit a Borok utcája, nagyon jó kis programokkal, ami azt jelenti, hogy 17 órától indul a lendvai borok estje, itt a Városi Parkban érdemes eljönni, ha jól tudom, akkor még a borkirálynő is itt lesz, lehet finom lendvai és Lendva környéki borokat kóstolgatni, és este 8 órakor a Duquartett kísérő együttessel megkezdődik a 47. lendvai szüret előestéje, mert hogy szombaton meg egy nagy mulatságba csapált ez a Vinárium Fesztivál, és annak egyik kiemelt eseménye a lendvai szüret, látványos, nagyon látványos felvonulással, rengeteg csapat jelezte, hogy bemutatják Lendva környéki régi hagyományokat, borászathoz kapcsolódó érdekességeket, mindaz, ami Muravidéket, illetve ezt a környéket jellemezte és jellemzi a mai napig is. Szóval délután 2 órakor lesz egy nagyon látványos szüreti felvonulás, és természetesen éjszakába hajlóan esti koncertek, nyitva lesz a Gasztró utca, úgyhogy érdemes lesz holnap ellátogatni Lendvára, akár messzebbről is jöhetnek, mert hogy egész napos programokat kínál ez a holnapi rendezvény, délelőtt 11 órától már a gyerekeknek is lesz gyerekudvar, meseudvar a könyvtárnál, szóval egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség, még a nyár utolsó hétvégéjén, hiszen jövő héten már is senkit sem akarok ezzel riogatni, de hát szülők, gyerekek tisztában vannak azzal, hogy szeptember 1-én elindul az újabb iskola év, egy újabb padba ülős történet kezdődik pár nap múlva, viszont ezt a néhány napot még érdemes kihasználni, akár ilyen jó kis programokra eljönni, vagy a hétvégén még egy jó strandolni, hiszen a szép nyárikra eljönni, vagy a hétvégén még egy jó strandolni, hiszen a szép nyárias idő egyelőre kitart.

Természetesen vannak felhívásaink, úgyhogy most itt reggel talán többen hallják, és mindenkihez eljut. Augusztus 31-ig még várják a búza adományokat, a Muravidéki Mintagazdaság gyűjti idén is, ha szeretnének kapcsolódni ehhez a búza adománygyűjtési akcióhoz, akkor ezt még augusztus végéig, tehát 31-ig megtehetik. Aztán említettem ugye, hogy kezdődik az újabb iskolaév, a Lendvai kétnyelvű középiskola, tehát a Muravidéki egynyelvű középiskolában tanuló diákokat értesíti arról, hogy a 2026-2027-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre szeptember 11-ig jelentkezhetnek a saját iskolájukban a diákok, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról. De nem csak az iskola év indul, hanem a színházi évad is, hiszen a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet elindítja a 2026-2027-es magyar színházi bérletnek az árusítását. Aki már rendelkezik bérlettel, az augusztus 31-én, valamint szeptember 1-én és 2-án, akik viszont új bérletesek lesznek, azok szeptember 3-án és 4-én a pénztár nyitvatartási idejében 9 és 16 óra között válthatják meg bérletüket a hangverseny, színház és hangversenyterem pénztáránál. A teljes áru bérlet 105 euró, nyugdíjasoknak, diákoknak, pedagógusoknak pedig 85 euró lesz. Az új évadban 7 magyar nyelvű előadás várja a közönséget, itt lesznek drámák, operett, vígjáték és bohózat. Neves társulatok érkeznek ezúttal is Lendvára, aki szereti a színházat, ne maradjon le, váltson bérletet. És remélem, hogy hozzánk is megváltották a jegyüket, mert hogy mi indulunk tovább Ákossal, Csinszkával, aztán hamarosan 7 órakor már lesznek friss hírek a reggeli hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna, és ne feledkezzenek el a Facebook játékunkról sem. Érdemes a Muravidéki Magyar Rádió Facebook oldalát fölkeresni, délben jelenik meg a mai újabb feladvány, természetesen értékes nyereményért.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Brdon ma folytatódik a szlovén diplomácia jubileumi 30. konferenciája. Janez János a miniszterelnök csütörtöki beszédét követően ma Natasa Pirc-Muszár államfő szólal fel a diplomaták előtt, akikkel közösen vitát is folytatnak majd. A megbeszélések középpontjában Szlovénia Európai Unióban betöltött szerepe, a biztonságpolitika, a gazdaságdiplomácia, valamint a szlovén diplomáciai hálózat hatékonyságának növelése áll. A kétnapos tanácskozáson részt vesz a díszvendég Orbán Anita magyar külügyminiszter is. A konferenciának a Brdói Kongresszusi Központ ad otthont. Az esemény közvetlenül megelőzi a jövő héten kezdődő, szintén hagyományos Bledi stratégiai fórumot. Lendván a Polgárság Múzeumban augusztus 29-én szombaton 13 órakor dr. Lendvai Kepe Zoltán, a Lendvai Galéria Múzeum főmúzeológusa és Magyar János, Lendva község polgármestere megnyitják az emlékkiállítást az idén elhunyt dr. Musics József műgyűjtő tiszteletére. Meghalt Ratko Mladic, a szrebrenicai népirtásért elítélt boszniai szerb tábornok. Életfogytiglani büntetését töltve a hágai ENSZ fogdában halt meg, jelentette a szerb Informer televízió. A 84 éves tábornok már hosszabb ideje súlyos beteg volt. A tábornokot a délszláv háború bűneit vizsgáló hágai központú törvényszék bűnösnek találta a szrebrenicai népirtásban. 1995-ben a háború vége felé a boszniai szerb erők 8000 muszlim bosnyákot gyilkoltak le a városban a nemzetközi békefenntartó erők előtt. Emellett elítélték még a szarajevói ostromban a civilek ellen elkövetett atrocitások miatt is. Itt 11.500 ember vesztette életét. 460 fölé emelkedett a nepáli-tibeti áradás halálos áldozatainak száma, több száz embert még keresnek. Az eltűntek között sok a külföldi turista, köztük a Himalájában túrázók, valamint több tucat hindu zarándok, akik Tibet szent, hófőttek Kálisza hegyéhez tartottak. Az eltűnt külföldiek között az indiaiak vannak a legtöbben, míg az Egyesült Államok szerint 90 amerikai állampolgárral nem tudnak kapcsolatot teremteni. Három magyar állampolgárt is keresnek. A nepáli idegenforgalmi hivatal tájékoztatása szerint az elérhetetlen külföldiek között van többek között ausztrál, brit, malajziai, holland, portugál, dél-afrikai és dél-koreai állampolgár is. Li Qiang, kínai miniszterelnök csütörtökön a térségbe látogatott, hogy személyesen felügyelje a mentési munkálatokat. A katasztrófát egy gleccser összeomlása okozta, ami hatalmas jeges törmelék áradatot indított el, közölte az Egyesült Államok Földtani Szolgálata. A hatóságok közben újabb árvízre figyelmeztettek Nepál északi részén. Sport. Tadej Pogácsár megszerezte a harmadik szakasz győzelmét az idei Vueltán, de ezúttal nem szólóban ért célba, hanem sprintben verte Enric Mast. A Movistar versenyzője viszont megelőzte Rogličot és feljött a második helyre összetettben. Pogácsár 3.32-vel vezet 6 szakasz után. Primož Roglič 46 másodperccel volt lemaradva.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van ma kilátás, ugyanakkor jelentős mennyiségű szaharai por is érkezik fölénk déli áramlással, emiatt szűrt lehet a napsütés. A délnyugati szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet általában 29 és 34 fok között alakul, délkeleten 36 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral bárhol találkozhatnak az autósok, mert a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.

Listen to the Man, ez volt George Ezra slágere, és ezzel nyitottuk ezt az órát, de még nagyon reggel van sokaknak, lehet, hogy van, aki most ébredezik így 7 óra után néhány perccel, egészen pontosan 7 óra 8 perc van. Jó reggelt mindenkinek, augusztus 28-a van péntek, és 20 fok van jelenleg Lendván, de az egész országra a derült idő jellemző. Mégis, ha az eget nézzük, akkor van egy ilyen szürke és nagyon fura árnyalata, ez pedig már talán előrevetíti azt, amit reggel óta már mondogatok, hogy itt van a szaharai levegő, és sajnos nem csak szaharai légtömegek érkeznek, ami azt jelenti, hogy forró levegő lesz a jellemző, hanem ez a szaharai légtömeg bizony nagy mennyiségű sivatagi port emelt a magasba, ami szépen arra szolgat fölénk, és el is éri ma térségünket, így hogy ez meg fogja szűrni egyrészt a napsütést, és annyira finom szemcséjű lesz a por, hogy gyakorlatilag a légzőrendszerünk ezt nem tudja kiszűrni, úgyhogy óvatosan a kinti levegő vétellel, ha valaki érzékenyebb vagy aszmás, bizony terhelő lehet a mai levegőnek a minősége, és ez még holnap is velünk marad, bár holnapra ígérgetnek egy kis frontot, némi csapadékkal, esővel, szórt jelleggel érkezik, nem mindenhova, de ahova megérkezik a csapadék, bizony az is inkább ilyen sáros esővel jön, de az végleg kitisztítja a levegőt, a légkört. Egyelőre ez a szaharai légtömeg alakítja ma és holnap időjárásunkat, és sajnos szűri meg a napsütést, ami azt jelenti, hogy lesz egy ilyen fura sárgás színezete, és nem erőteljes napsütést kapunk, hanem szűrt fénnyel érkezik, ettől függetlenül melegre készülünk, hiszen ma akár 34 fok is lehet. Ami biztos, hogy most reggel Ibi érkezik, és a pillangó hatás, utána pedig belelapozunk a napi kalendáriumba.

Ez volt a pillangó hatás. Nézzük, hogy a mai nap milyen hatással lesz ránk, illetve egykoron mi minden kötődött augusztus 28-ához. Azt leszögezhetjük, hogy egy rendkívül gazdag nap a mai dátum, ahol a mély vallási hagyományok meg a paraszti kalendárium megfigyelései és a modern kor történelmi pillanatai nagyon szépen találkoznak. A katolikus egyház ma Szent Ágoston püspököt és egyháztanítót ünnepli, aki az európai gondolkodás egyik legnagyobb alakja volt. A régi magyar hagyományokban a neve és a hónap tulajdonságai különös módon fonódtak össze. A régi kalendáriumok szerint Ágoston neve azért is illik ehhez a naphoz, mert ahogy augusztus hava lángol a hőségtől, úgy gyulladt lángra Ágoston szíve is az isteni szeretet tűzétől. És ilyenkor a népi megfigyelések szerint mindig van fordulat az időjárásban. Legalábbis a paraszti megfigyelés szerint Ágoston napjával végleg lezárul a kánikula. Úgy tartották a gólyák és a fecskék tömeges útrakelése után, ezen a napon az ősz már hivatalosan is megkezdi a kopogtatást, hűvössé válnak az éjszakák. Na de, hogy milyen lesz az időjárás, vagy mivel változik az időjárás, és milyennek ígérkezik az ősz első fele, az bizony kiderül abból is, hogy milyen lesz a mai nap időjárása. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján az idei ősz első fele, tehát szeptember és október első fele a megszokottnál jóval melegebbnek és rendkívül változékonynak ígérkezik Európában és itt nálunk is. Az El Niño és a földközi tenger szokatlanul magas hőmérséklete miatt az igazi tartós őszi lehűlés még várat magára. Szeptember 1-től 6-áig, ami ugye a tanévkezdés időszaka is, egy érkező hidegfront átmenetileg véget vet a 30 fok feletti kánikulának, záporokkal, felfrissülést hozva, és szeptember 2. hete a frontok elvonulása után egy erős anticiklon hatását, illetve annak érkezését mutatja, ami visszahozza a kellemes, száraz, koraőszi vénasszonyok nyarát, így a délutáni csúcsértékek sokszor még elérhetik a 30 fokot, a reggelek viszont már Szent Ágoston napjához hűen csípősek, ködösek lesznek. Szeptember 2. felé érkezését mutatja a komolyabb esőknek. Szeptember 14-e után ugyanis a mostani előrejelzés szerint jelentős fordulat várható, az Atlanti-óceán és a mediterrán térség felől hullámzó frontrendszerek, valamint mediterrán ciklonok érik el Közép-Európát. Ez az időszak sok felhőt, ismétlődő esőzéseket, lokálisan kiadós csapadékot hozhat, és ez enyhítheti a nyári aszályt. A hónap legvégére a nappali hőmérséklet már tartósan, akár 20 fok alá is süllyedhet, és aztán már jósolják az október elejét is, ami az átlagosnál melegebb trendet hoz, de már azt gondolom meg sem lepődünk, hiszen a hosszú távú modellek szerint az október is tartogat még meleg periódusokat. Bár a hirtelen északias betörések miatt számítani kell majd drasztikus néhány napos lehűlésekre, összességében az ősz első fele hőmérsékletileg a sok éves átlag felett alakul majd.

7 óra 24 perc van, még hoztam néhány eseményt, illetve évfordulót, mert hogy a mai naphoz nagyon sok minden kötődik. Többek között Johann Wolfgang Goethe, német költő neve, a regény és drámaíró 1749-ben született a mai napon, és legismertebb műve ugye a Faust. 1908-ban látta meg a napvilágot Robert Merle, francia regény és drámaíró, aki remek esszéista és irodalomtörténész volt. A Védett férfiak című műve kifejezetten kiemelkedő. E naphoz köthető többek között még, és talán az egyik olyan fontos, amit minden évforduló naptár említ, mert hogy az ő neve azt gondolom, hogy mindenki előtt közismert. Nagyon fontos, mert hogy az I have a dream kifejezés egyértelműen hozzá kapcsolódik, hogyha történelmi érdekességről van szó. Ugye azt mondom, hogy van egy álmom, és akkor mindenki tudja, hogy az Martin Luther King egyik igaz mondása. 1963-ban, pontosan ezen a napon, augusztus 28-án mondta el Martin Luther King Washingtonban a világhírű Van egy álmom, I have a dream kezdetű beszédét egy 250 ezres tömeg előtt. Ez a szónoklat alapjaiban változtatta meg az amerikai polgárjogi mozgalmat. Úgyhogy, ha van egy álmom, akkor az abba is megénekelte ez dalban, úgyhogy most ez a sláger érkezik, picit reklámozunk, fél nyolckor pedig lesznek friss információk.

Minden este más élmény. Folytatódik a Vinárium Fesztivál programsorozata Lendván. Augusztus 24-e és 27-e között 4 etnoest, 4 kultúra költözik a Színház és Hangversenyterem nyári színpadára. Szlovén, magyar, horvát és szerb zene, tánc, folklór és ízek teszik különlegessé az estéket. Augusztus 28-án pénteken pedig a lendvai borok veszik át a főszerepet. Borkóstoló, helyi borászok, szabadtéri borkonyha, majd este a Duh Quartet koncertje várja a közönséget. Vinárium Fesztivál. Ezen a héten is érdemes estéről estére Lendvát választani.

0: 8:01. Jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Időjárással kezdünk, és azon a nem túl jó hírrel, hogy bizony szaharai por és a kánikula együttesen hat ma ránk, és cseppet sem biztató így a pénteki időjárás, mert hogy nem hoz áttörést. Ugyan Európa fölé már megérkeztek a nedves léghullámok, de egyelőre minket ezek elkerülnek, csapadék helyett szaharai por szűri meg a napsütést, és visszatér a kánikula is, nem is akármilyen, a tegnapinál melegebbre készülhetünk, és valóban ez a sivatagi légáramlás most ezen a pénteken telibe talál bennünket. Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri majd a napsütést. Csapadék ma nem várható, 29-34 fok között alakul a délutáni hőmérséklet. Nem csak forróságot, hanem ezzel a légtömeggel Szaharából érkező forró levegőt és port is kapunk, ami átmenetileg még szombaton is nehezíti a napunkat, bár akkor több helyütt és többször megnövekszik a felhőzet, ettől függetlenül szombaton is több órás napsütés valószínű, elszórtan kialakuló, néhol záporral, zivatarral és megerősödő széllel, zivatarok környezetében szombaton akár viharos lökések is lehetnek majd. A hőmérséklet reggel 16-23, napközben jellemzően 27 és 32 fok között alakul. A vasárnap gomoly felhős napos időt hoz, a hőmérséklet a hajnali 13-21 fok után délután újra 29 és 34 fok között lesz majd. A jövő hét elején hétfőn gomoly felhős napos időt kapunk, helyenként kialakuló kisebb záporokkal, zivatarokkal, időnként megélénkülő széllel, hajnalban 12-19, délután pedig többnyire 31 és 36 fok valószínű, így búcsúzik tőlünk az augusztus, mert hogy kedden már szeptembert mutatja a naptár, szeptember 1-én pedig többnyire gomoly felhős napos idő valószínű, estétől növekszik meg intenzíven a felhőzet, napközben kicsi a csapadék esélye, viszont kedd estétől már várhatók záporok, zivatarok. Hajnalban 13-21, délután még 29-36 fok lesz a jellemző. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet szerdán, de emellett is lesz napsütés, viszont szerdán gyakoribb lesz a záporok, zivatarok kialakulása. Megerősödő szélben hajnalban 15-22, délután jellemzően 24-29 fokra számíthatunk, a tartósan felhős területeken lesz az alacsonyabb hőmérséklet. A csütörtök gyengén vagy közepesen felhős időt tartogat, csapadékra már kicsi az esély, hajnalban 12-20, délután 25 és 30 fok várható. Pénteken tovább csökken a hőmérséklet, éjszaka 14-19 fokkal számolhatunk, napközben pedig napos idő várható jövő héten pénteken 23-27 fokkal. Azt követően csökken majd a hőmérséklet néhány napig, és aztán újra visszatér, várhatóan 10-e környékén a 30-35 fok. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból a mai nap időjárása mit is generál. Hát nem sok jót kapunk, igazi sivatagi orvos-meteorológiai helyzetre kell készülnünk, komoly terhelést fog jelenteni, főleg a frontérzékeny emberek számára. Egyenesen a Szaharából érkeznek a légtömegek, ez teríti be ezt a térséget is rendkívül meleg levegővel, és nagyon sok finom sivatagi port hoz magával. A hőmérséklet többfelé eléri, meghaladja a 30-35 fokos értéket, rendkívül száraz idő, tartós napsütés, úgyhogy a hőérzet lényegesen magasabban alakul. Ahogy mondtam, nagy mennyiségű sivatagi por lesz jelen a levegőben, ez egyrészt megszűri a napsütést, de ettől függetlenül erős lesz az UV-sugárzás. Ráadásul a sivatagi por veszélye abban áll, hogy túl finom ahhoz, hogy a légzőrendszerünk szűrési mechanizmusa ezt ki tudja szűrni, ezért lejut a mélyebb légutakba is, úgyhogy óvatosan a mai napon. Egyébként is nagyon erős lesz a keringési légzőszervi terhelés, ami a légzési nehézségekkel élők állapotát rendkívül megterheli és rontja, rossz hatású a magas parlagfű koncentráció miatti allergiás panaszok esetén is. Erős melegfront jellegű panaszok koncentrálódnak, súlyos keringési következményekkel, gyakoribb lehet a rosszulét, a vérnyomás ingadozás, és folytatólagosan kedvezőtlen lesz a fejfájósok, migrénesek helyzete. Erős légmozgás miatt a szorongásos panaszok és a feszültség, ingerlékenység is megjelenik. Nagyon fontos, hogy ma mindenképpen ügyeljenek arra, hogy hőhullám is van, tehát érdemes pihentetni a szervezetet, a nagyon megterhelő fizikai munkát a kora reggeli vagy késő esti hűvösebb időszakra érdemes időzíteni.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos fennakadásról nem kaptunk hírt, de a rendkívüli kánikula, sőt forróság fogja jelenteni a fő baleseti veszélyhelyzetet. Ilyenkor különösen fáradékonyak, figyelmetlenek vagyunk, erősen lassulnak a reflexek, és megnövekedik ráadásul a hétvégi forgalomban a veszélyesen megjelenő türelmetlenség, ingerlékenység is, úgyhogy legyenek körültekintőek és óvatosak, ráadásul Muravidék szerte bárhol ráfuthatnak a trafipaxos sebesség ellenőrzése is. Jó utat kívánunk! Fél nyolc múlt hét és fél perccel Frenkkel jövünk a Random Trippel, és hamarosan Dandy is hoz egy slágert. Legyen szép reggelük mindenkinek, csodás napot kívánunk!

3-4-8 múlt 3 perccel említettem, hogy igen, ma egy rendkívül nagy mennyiségű szaharai porfelhő éri el térségünket. Délies áramlással érkezik a sivatagi homok, és már napközben érzékelni fogjuk, de jó hír, hogy a távozásának a pontos ideje már most látszódik. A jelenség csúcspontja ma van, egész nap szűrt, fátyolos lesz a napsütés, mivel a mai hidegfront nem hoz számottevő csapadékot, a por nagy része sajnos a levegőben marad. A mai naplemente viszont pont ettől lesz rendkívül látványos, úgyhogy már most felhívnám erre a figyelmet, hiszen intenzív sárgás-barnás vagy mélyvörös színű lesz ezeknek a porszemcséknek a fényszóró hatása miatt. Aztán holnap a porfelhő még ugyan a légkörben lesz, de a koncentrációja már csökkenni. És vasárnapra vár.

szabadtéri munkát, akár a sportolást, érezhetnek többen száraz köhögést, akár szemviszketést, vagy torokkaparást is. Ez okozhatja egyébként ez a finom porszemcse. És mivel ma csak elszórtan, és nagyon kevés helyen alakulhat ki zápor, de ahol mégis esni fog, ott bizony sáras eső mossa ki a port a levegőből. Hát, ami fontos, autómosás, ablaktisztítás, ezt most engedjék el a hétvégén, semmiképpen sem mossák le az autót, és ne tisztítsák az ablakot hétvégéig, ugyanis ma, de szombaton is akár érkezhet ugye sáros eső rá, vagy egyszerűen rászáll a por, a kemény szilikát szemcsék száraz törlés esetén könnyen megkarcolják az üveget, meg a fényezést, úgyhogy érdemes megvárni a vasárnapi, vagy a jövő hét eleji tisztulást, és a szellőztetéssel is óvatosan, a lakást inkább a késő esti, vagy a kora reggeli órákban szellőztessék ki, amikor a talaj közeli porszint ugye alacsony. Mindenképpen ezekre érdemes odafigyelni, egyébként pedig péntek van, ennek a hétnek az utolsó munkanapja, úgyhogy remélem, hogy mindenki jókedvűen és mosolygosan tudja indítani ezt a napot. 7 óra 51 perc van, érkezik a Fanglers és a Valami Szép. Hát ez a dal jó és szép, és azt gondolom, hogy Ember Márkot, Törőcsik Franciskát is sokan kedvelik, ők hozzák ugye a Hogyan tudnék élni nélküled című film egyik Demjén Ferenc dalát, a Szerelem vonatot. 8 órakor pedig jövünk már az újabb friss hírekkel, tartsanak velünk!

0: reklám.
1: Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovéniai humanitárius szervezetek minden évben, közvetlenül a tanév kezdete előtt nagyszabású országos gyűjtéseket indítanak a rászoruló családok megsegítésére. Az egyik legnagyobb akciójuk az Otroci nas potrebujejo, a gyermekeknek szükségük van ránk kezdeményezés. Ezen keresztül évente több mint 14 ezer szociálisan hátrányos helyzetű gyermeknek biztosítanak iskolai felszerelést, például füzeteket, tollakat, iskolatáskákat és anyagi támogatást. Emellett segítenek az iskolai étkeztetés vagy a délutáni foglalkozások kifizetésében is. Az Béza Anita Ogulin in ZPM, azaz Anita Ogulin baráti kör és az Ifjúságvédelmi Szövetség koordinálják a híres Botrstvo u Szlovéniji, keresztanyaság, keresztapaság Szlovéniában elnevezési programot. Folyamatosan gyűjtenek tanszereket hiúbjanai raktárukban és pénzügyi alapokból támogatják a nehéz sorsú, például egyszülős vagy munkanélküli szülőkkel rendelkező családok iskola kezdését. Az Ézapriatelje Maladine Szlovénie, a Szlovén Ifjúsági Baráti Szövetség helyi szervezeteik hálózatán keresztül közvetlenül oszt ki tanszercsomagokat a régiókban élő rászorulóknak. Az EPMS közel 100 000 tanszert gyűjtött össze, a Szlovén Caritas pedig mintegy 65 000 füzetet és egyéb kelléket. Csütörtökön délután 4:30 körül halálos kimenetelű közlekedési baleset történt a tengermelléki autópálya UNEC és Raubar Komanda közötti szakaszán. Az előzetes rendőrségi vizsgálat megállapítása szerint egy észak-macedon rendszámú személyautó sofőrje későn észlelhette, hogy egy műszakilag meghibásodott teherautó áll a leálló sávban, és a pótkocsi bal hátsó részébe csapódott. A személygépkocsiban 5 utaztak, akikről feltételezik, hogy mindannyian észak-macedon állampolgárok voltak. A balesetben 3 meghaltak, egy súlyos sérültet helikopterrel, a könnyebben sérült kamionsofőrt pedig mentővel kórházba szállították. A baleset miatt a Koper felé vezető autópályát több órára lezárták, a személygépkocsikat pedig a párhuzamos regionális útra irányították át. Tovább folytatódik Orbán Viktor horvátországi nyaralása. A volt magyar miniszterelnököt augusztus 26-án Korcsula szigetén Vella Lukában kapták lencse végre, miközben egy nagyobb társasággal ült egy étterem asztalánál, számolt be róla a horvát nőnék. A lap szerint a felvételt egyik olvasójuk készítette. Orbán Viktor Rogán Antallal és Schmidt Máriával együtt tűnt fel először a horvátországi Opatijában, egy olyan villa közelében, amely Schmidt Mária családjához köthető. Később Vízszigetén Orbán Gásparral és Tiborcz Istvánnal kapták lencse végre. A képek alapján feltételezték, hogy többek között ugyanabban a kávézóban is jártak, ahol 2 éve is megfordultak. Legutóbb pedig le is videózták a volt kormányfőt, ahogy fürdőnadrágban áll egy jacht létráján, a felvételt készítő szerint vidámnak tűnt. Hozzátette, hogy egy 30 év körüli sötéthajú férfi társaságában nyaralt Orbán Viktor. Sport. A szlovén férfi kosárlabda válogatott 67-92-re kikapott Franciaországtól a világbajnoki selejtezők 7. fordulójában Párizsban. Vasárnap 20 órától Magyarország lesz az ellenfél Ljubljanában.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van ma kilátás, ugyanakkor jelentős mennyiségű szaharai por is érkezik fölénk déli áramlással. Emiatt szürk lehet a napsütés. A délnyugati szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Délkeleten 36 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral bárhol találkozhatnak az autósok, mert a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.

A nézzel kezdtük ezt az órát és a mai délelőttöt, hiszen 8 óra múlt 7 és fél perccel, és amíg nálunk ilyen szürt fénnyel süt a nap, nem mindenki ennyire szerencsés, az olaszok pláne nem, mert hogy nem sokkal ezelőtt, nagyjából 10-15 perccel ezelőtt óriási jégesőt kaptak, és ez a jégeső pusztított Olaszország északi részén, legfőképpen a Gardató térségében, hát tenyér nagyságú jég esett, de konkrétan ilyen maroknyi nagyságú jég. Egyébként ezt előre jelezték is, sárga szintű időjárási figyelmeztetést adtak ki már tegnap estére erre a térségre, Veneto, Trentino, Lombardia térségére, és a meteorológiai szolgálat legfrissebb jelentése szerint ezekben a pillanatokban is heves zivatarok, lokális jégeső és helyenként 90 km/órát meghaladó szélrohamok vannak abban a térségben. Ez a zivataros jégesős történet érkezik majd hozzánk is, de sokkal gyengébben, tehát ebből nálunk csak szorványos kisebb záporok lehetnek majd, legfőképpen szombaton, és nem is mindenhol, hanem szórt jelleggel, és egyelőre jelentősebb csapadékot nem is mutat hétvégére a meteorológiai előrejelzés hazánkra. Egyébként a hőmérséklet most 21 fok, és ez napközben lehet majd 30-35 fok is, attól függetlenül, hogy most nem látjuk a tiszta kékeget, ilyen lesz egész nap. Szűrt fénnyel kapjuk, és a szaharai forróság miatt talán még a levegővétel is egy picit nehézkesebb lesz a mai napon, de jó hír az, hogy ez gyakorlatilag 24 óra alatt távozni fog, és a hétvégén már tisztulni fog a légkör felettünk. Úgyhogy reménykedve abban, hogy ideális lesz a mai nap is sok szempontból, indítsunk egy újabb slágert immáron Konzsuzsával, Bródi Jánossal, és hoztam egy gondolatot is erre a mai péntekre. Ha már említettem Goethe nevét, a német író költő a mai napon született, úgyhogy tőle jön egy nagyon magvas, tömör gondolat. Az ember azt látja a világból, amit a szívében hordoz. Legyen ez a mai nap mottója.

Bárányfelhőket nem látok a kék égen, csak szürkeséget. Minden esetre az imént időn volt a hét zeneszáma Help Chris-szel, és a bárányfelhők, akkor azt gondolom maga a dal is, meg egyébként az égi jelenség is nagyon nosztalgikus, egyfajta késő nyári augusztusi hangulatot hoz. Egyébként ez a dal is hűen viszi tovább azt az érzést, hogy a nyárnak még nincsen vége, és bár kopogtad vészesen ott a szeptember, ettől függetlenül a következő hetek még hoznak nyárias időjárást. Ez talán a gyerekek iskolások szempontjából nem a legjobb hír, hiszen úgy beülni az iskolapadba, hogy odakint 30-35 fok van, tágra süt a nap, nem lesz egy egyszerű feladat, de nem csak nekik, hanem a pedagógusoknak sem. Hát lélekben azt gondolom, hogy már sokan készülődnek a jövő heti szeptember 1-i iskola kezdése, de most még ezt a hétvégét érdemes kihasználni és elmenni valahova strandolni, hiszen 30-35 fok lesz a jellemző a hétvégén is, és a tavak tengerek hőmérséklete még kiválóan alkalmas a fürdőzésre, úszásra, még egy önfelett hétvége belefér ebbe a nyárba, és ténylegesen erre is kellene most fókuszálni, hogy legyen ilyen könnyedés önfelett, hiszen az érdemi munka szeptember 1-jével a gyerekeknek, iskolásoknak elkezdődik. Na de itt vagyunk egy péntek elején, egy péntek délelőtt elején, hiszen 8 óra 21 perc van, úgyhogy lendüljünk neki ennek a mai napnak is sok-sok jó zenével, hasznos információkkal. Mi itt leszünk, remélem önök is, Lebár Teodor a hangtechnikus, a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyi és Tündét hallják, és egy vörös hajnal ígéretét hozza most az Eden Falls nevű formáció, és ha nem is volt vörös a hajnalunk, de látványos volt a holdfogyatkozás, ami nem volt ugyan teljes, de majdnem olyan volt, mint egy teljes holdfogyatkozás, szabad szemmel, jól látható, élvezhető, és aki nagyon korán ébredt, hajnalok hajnalán, az 5 óra és 6 óra között ezt az égi jelenséget megfigyelhette. Aki lemaradt róla, nekik maradnak a jól sikerült fotók, amit természetesen interneten már most el lehet érni, illetve 2028. december 31-én lesz a következő teljes holdfogyatkozás, éppen szilveszter éjszakáján.

Hallottak már a talasszoterápiáról? Egy nagyon egész jó kis terápia, amit nem csak a nyári időszakban érdemes bevetni, amikor az ember elmegy nyaralni mondjuk a tengerhez, hanem évközben is. Ugyanis a talasszoterápia egyre népszerűbbé válik az egészség megőrzés, de akár a szépségápolás területén is, leginkább a nyugat-európai országokban terjed. Franciák, olaszok, spanyolok előszeretettel alkalmazzák. Egyébként a szó eredete a görög talassa szóból származik, ami magát a tengert jelenti, a terápia pedig maga a tengervíz, meg a tengeri növények, illetve a tengeri ásványi anyagok felhasználása. És ilyen kezelésekkel veszik célba az immunrendszerünket. Egyébként ez egy természetes módszer, évszázadok óta ismert, és szerencsére a modern tudománynak köszönhetően most újra feléledés, a reneszánszát éli. Ennek a talasszoterápiának az a fő elve, hogy a tengervíz és a tengeri anyagok jótékony hatását kiaknázzák, ez segíti a szervezet regenerálódását, de az általános közérzetet is nagyon jól tudja javítani. Speciális tengervíz, algák, tengeri iszap felhasználására kerül sor, ásványi anyagokban gazdag, és nyomelemekben, antioxidánsokban ez a kúra, és ennek legelterjedtebb formája a tengervízes fürdő. Sós vízfürdőkben lehet pihenni, és ezek segítik például egy fárasztó nap után az izomfájdalmakat enyhíteni, javítják a vérkeringésünket, és jó hír, hogy lazítják az idegrendszert. Éppen ezért egyre többen folyamodnak ehhez a módszerhez, mert nagyon jól lehet vele a stressz csökkenteni, és az immunrendszert erősíteni. Erre a kettőre van leginkább szerintem a mai modern embernek szüksége, hiszen stresszesek a mindennapjaink, és a sok környezeti hatás oly módon gyengítette már az immunrendszerünket, hogy egy sima kis vírusnak is nagyon nehezen tud ellenállni. Ez a terápia viszont sokat segíthet, és fizikai gyógyulást is tudja támogatni, és mentálisan is nagyon jól fel lehet töltődni. Most még itt van a remek lehetőség, hogy akár ezt egy sima tengervizes úszással, fürdőzéssel, akár már holnap is be lehet vetni, hogyha valaki a tengerre utazik. Egyébként nagyon meleg az Adria, most néztem, hogy általában 26-28 fok közötti, most a legkellemesebb, és még szeptember elején is kellemes lesz, például Biográd környékén 27 fok, itt fönt Opátiánál 25 fokos, Rijeka térségében 26 fok, a szlovén tengerparton pedig, ahogy most éppen néztem, 26-27 fokos az Adria, tehát érdemes kihasználni a tengervíz nyújtotta minden olyan pozitívumot, amit még a nyár vége lehetőségként kínál, és hát nincs olyan nagyon messze a tenger, néhány órás autóúttal, főleg most, hogy már a szezon lecseng, jóval könnyebben el lehet érni, nincsenek torlódások, vagy már nem lesznek torlódások az autópályákon, úgyhogy akár egy hosszú hétvégére is ki lehet ruccanni egy kis tengeri felüdülésre. Mi pedig egy kis zenei felüdülést tudunk kínálni, mégpedig a Kocsma zajjal.

Kettő percen vagyunk most 8:30 után, és bizony ez az időszak egy átmeneti időszak, de szerintem még nem szabad elengedni azért a nyárias időjárást, meg a nyárias érzetet, hiszen napsütést, meg meleg napokat kapunk bőven a folytatásban is. Ráadásul, hogyha szeptemberre gondolunk, vagy akár október elejére is, azért az indián nyár talán a legszebb időszak a feltöltődésre, és akár a nyárzáró pillanatokat is érdemes így módon kihasználni, de tudom, hogy nagyon sok mindenkinek az iskola kezdés most a legfőbb gondja. Hát az nem csak mondjuk a füzetek beszerzéséről szól, vagy a visszatérő napirendről, hanem bizony arról is, hogy ilyenkor a szülő meg a gyerek sokkal intenzívebben éli meg a mindennapokat. Főleg az első hetekben fontos, hogy például a gyerek kipihenten, rendszeres étkezéssel, megfelelő napi rutinnal kezdje az évet. Az immunrendszert azonban nem lehet néhány nap alatt úgymond felturbózni, és nincs olyan vitamin vagy étrend kiegészítő sem, ami önmagában megvédeni a gyereket a közösségben terjedő fertőzésektől. Szerintem szülőként ezzel nagyon sokan szembesülnek, visszamegy a gyerek az iskolába, aztán már az első hetekben kezdődik a probléma. De az is nagyon fontos, hogy igen, szeptember 1-e itt van a küszöbön, vissza kell őket szoktatni ahhoz a ritmushoz, ami majd az iskola kezdéssel jár, mert hogy nyáron ugye a szülő engedékenyebb, tovább lehet fönt maradni, tovább lehet aludni, na de szeptember 1-től minden változni fog. A cél az, hogy meg kell teremteni azokat a körülményeket, amik támogatják a gyerek normális működését, a gyerek szervezetének a normális működését, és ennek legfontosabb alapja bizony az alvás. Ahogy mondtam, nyáron nagyon könnyen kitolódik a lefekvés, a reggeli ébredés időpontja, úgyhogy pár nappal az iskola előtt fokozatosan vissza kell állítani a korábbi ritmust. Aztán az is fontos, hogy az immunrendszernek változatos táplálkozásra van szüksége, tehát a mindennapi étrendben rendszeresen kell zöldséget, gyümölcsöt adni a gyereknek, teljes értékű gabonafélét, megfelelő mennyiségű fehérjét, tejtermékeket, kalciumforrást, és hát nyilván egyéni étrendnek megfelelően. Az iskola kezdés előtt praktikusan olyan reggeliket, 10 óraikat kell készíteni, amik gyorsan felszívódó szénhidrátból állnak, mert a gyereknek majd az iskolában tudni kell koncentrálni, és a mozgás is számít. A nyári szabadság után szerintem könnyű úgy gondolni, hogy az iskola mellett már nincs szükség külön mozgásra, pedig a rendszeres fizikai aktivitás bizony fontos része az egészséges életmódnak. Aztán a kézmosás nagyon egyszerű, de fontos. Néha elfeledkezünk erről, közösségben a higiénia az egyik legegyszerűbb mindennapi szokás kell, hogy legyen. És hát ne hagyjuk ki a stressz sem, mert az iskola kezdés hát sok gyerek számára izgalmas, másoknak meg viszonylag kifejezetten megterhelő, akár új osztály, új tanár, teljesítménykényszer, korábban kell fölkelni, sűrűbbek a napok, és ez bizony az immunrendszert is megviseli, úgyhogy a gyerekeket lelkileg is fel kell készíteni az új időszakra, de azt gondolom, hogy a szülők előtt pont ugyanilyen kihívások állnak, úgyhogy mindenki készüljön a szeptemberre, és arra is, hogy kezdődik egy újabb mozgalmas időszak a nyár után.

0: Boldognak lenni, és lehet, hogy tanulni kell, ezt is erről énekelt Heinz Gábor Biga. Ez volt a Máshol járunk című slágere, és most ott járunk a délelőttben, 9 perccel fél 9 után, és hoztam egy kis olyan ételt, ami talán szokatlan lehet, bár én kedvelem egyébként a furcsaságokat, és érdemes ezt kipróbálni, hogyha valaki kedveli a fahéjnak az ízét. Tudom, hogy nem mindenki szereti, de aki igen, az próbálja ki. A fahéjról legtöbbször szerintem általában a sütemények, az almás desszertek, a forró italok jutnak eszünkbe. Ha fahéj, akkor azt gondolom, hogy most az almás pite biztosan. Pedig ez az aromás fűszer, higgyék el, hogy a sós ételekben is meglepően jól működik. Különösen jól illik például az édesebb zöldségekhez, mint például az édes burgonyához, és egy kevés belőle például a sült húsnak az ízét is sokkal izgalmasabbá teszi. Amit most hoztam, az egy tepsis fogás, ami egyszerű, nagyon kevés előkészületet igényel, mégis különlegesebb a megszokott sült csirkénél, és a fahéj itt nem uralja olyan nagyon intenzíven az ételt, csak ad egy ilyen nagyon finom meleg aromát neki, úgyhogy egy fahéjas csirke sült édesburgonyával tökéletes lehet akár a mai ebédhez is. Tényleg az van, hogy beletesszük a tepsibe, vagy a sütőálló tálunkba, és mehet be sülni. Kell hozzá fél kiló csirke melfilé, 60 deka édesburgonya, egy fej lilahagyma, 2 evőkanál olívaolaj, 1 teáskanálnyi őrölt fahéj, 1 teáskanál édes nemes paprika, fél teáskanál őrölt kömény, mehet bele egy gereszt fokhagyma, frissen őrölt bors, fél citromleve és egy marék friss petrezselyem. Az édesburgonyát meg kell hámozni, nagyobb kockákra vágni, a lilahagymát pedig cikkekre szeleteljük. Egy nagy tepsibe tesszük, meglocsoljuk ezeket a zöldségeket olívaolajjal, majd megszórjuk fahéjjal, piros paprikával és köménnyel. Hozzáadjuk az úzott fokhagymát, sózzuk, borsozzuk, majd alaposan összeforgatjuk. A csirke mellett nagyobb darabokra vágjuk, azt is sózzuk, borsozzuk, kevés fahéjjal és citromlével ízesítjük, majd az édes burgonya mellé tesszük. 180 fok előmelegített sütő, körülbelül 30-35 perc alatt megsütjük. Fél időben azért érdemes átforgatni a zöldségeket meg a húst, hogy minden oldaluk szépen megpiruljon. Tálalás előtt mehet rá a friss petrezselyem, és néhány csepp citromlével tehetjük még frissebbé az ízeket. Egyébként egy kevés fahéj éppen elég. Ennek a receptnek ez a fontos trükkje, hogy nem használunk túl sok fahéjat. Sós ételeknél nagyon kicsi mennyiség ad intenzív aromát, ezért érdemes csak szépen fokozatosan adagolni. Egyébként az édesburgonyának van egy ilyen természetes édessége, ami nagyon szépen kerekíti ennek a fűszernek az ízét, és a citrom fogja majd ezt ellensúlyozni. Hogyha mondjuk tartalmasabbá szeretnék tenni ezt a fogást, akkor lehet tálalni natúrjoghurttal, egy egyszerű joghurtos fokhagymás öntettel, a fahéjas édesburgonya mellé akár friss zöld saláta is jól illik, úgyhogy így lesz ebből egy könnyű, mégis laktató ebéd vagy vacsora, amit akár ebben a nyári időszakban is nagyon gyorsan és könnyen el lehet készíteni. Mi pedig elkészítettük a zenei összeállítás, Shania Twain jön, Demjén Ferenc és Keresztes Ildikó.
1: Let's go, girls.

Kereszes Ildikó énekelt egyébként egy Groove House dalt, ez volt a Híd a folyón, most 8 óra 53 perc van, New Level Empire mindjárt jön, 9 órakor meg lesznek friss hírek is, de előtte egy kis olvasni való, akik szeretik a könyveket. Hát Charles Bukowski kötetét jó szívvel ajánlom, szép irodalmi mű, egyébként 1920 és 1994 között élt, és nemrégiben újra kiadták a Vízben égni, tűzbe fulladni című kötetét. Charles Bukowski már az amerikai, hát és igazából a világirodalom egyik legismertebb, legtöbbet idézett, leginkább ünnepelt, de egyben nyers, szókimondó stílusa és züllött életmódja miatt az egyik legvitatottabb alakja is. A világ kedvenc vén kujonja nem csak zseniális író és novellista, hanem egyedülálló és gyomorba vágóan jó költő is. Bukowski Amerikában költőként vált először ismert, versfelolvasó estjei mára legendásak. 1954-ben kezdett verseket írni, miután kiengedték a kórházból, ahol kezelték, és majdnem bele is halt akkor abba, de egyébként mi most annak a kitüntetett pillanatnak lehetünk a részesei, hogy végre kézbe vehetjük az első verses kötetét, amit 20 évvel azután adta ki, hogy elindult Bukowski életmű sorozat. A Vízben égni, tűzbe fulladni című kötet első három részében szereplő versek az 1955 és 68 közötti évekből származnak, míg az utolsó rész az 1972-73-as munkákat tartalmaz, így egészen átfogó képet kaphatunk arról, hogy hogyan vált Bukowski költővé, és látni fogjuk, hogy mint általában a műveiben, ebben a kötetben is az igazat, csak is az igazat mondja az életről, közben földbe döngöl, felemel, szórakoztat, elgondolkodtat, megnevettet, szembesít, meghökkent, megsemmisít, gyomorba vág, aztán talpra állít és leporol minket, és mindeközben még tanulhatunk is tőle. Hát ilyen ez a kötet, Charles Bukowski a szerző, a címe pedig Vízben égni, tűzbe fulladni.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Híd két pillére címmel nyílik kiállítás augusztus 28-án pénteken 18 órai kezdettel a Ljubljanai Liszt intézetben. A tárlat a Lendvai és a Szent Gotthárdi Nemzetközi Művésztelep anyagából állt össze. A tárlat a Lendvai és a Szent Gotthárdi Nemzetközi Művésztelep anyagából állt össze a Rába vidéki alkotótábor 25 éves jubileuma alkalmából. A lendvai anyagot a bronz kis plasztika képezi, míg Szent Gotthárdról festményeket válogattak a tárlatra. A Ljubljanai Magyar Kulturális Központ kiállítás megnyitóján Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere, és Tone Kaiser, Szlovénia kül- és európai ügyekkel megbízott minisztere mondanak köszöntő beszédet. Szlovén méhészeket is fogad a pápa az Európai Méhészek Vatikáni találkozóján. A Szentszék tájékoztatása szerint ez lesz az első alkalom, hogy a pápa hivatalos, kifejezetten a méhészeknek szóló személyes audenciát tart a világ minden tájáról érkező résztvevők számára. Szlovéniából már 3 buszt is megtöltöttek a jelentkezők. A szlovén méhészek üzenetet szeretnének közvetíteni a pápának a méhek megőrzésének fontosságáról. Méhek nélkül nincs élelem, nincs élet, hangsúlyozzák. A szlovén és az európai méhészek vatikáni találkozójának időpontját megváltoztatták, így az eredetileg tervezett október 5-i időpont helyett december 11-én, 12-én kerül sor a történelmi eseményre. A nepáli természeti csapás után 3 magyart, köztük egy anyát és lányát is eltűntként keresnek. Az RTL információi szerint a 2 nő csak aznap reggel, 2 órával a villamárvíz előtt ért Nepálba. A Magyar Külügyminisztérium úgy tudja, a magyarok egy zarándokcsoporttal utaztak. Hivatalosan már 469 halálos áldozata van a Nepál és Kína határvidékén mindent elsodró szerdai jeges villámárvíznek. A hatóságok beszámolója szerint 1545 embert sikerült eddig kimenekíteni az árvíz sújtotta térségekből, de több mint 1400 embert még mindig keresnek, így félő, hogy az áldozatok száma tovább növekszik. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, közölte a nepáli rendőrség péntek reggel. A mentő munkálatok folynak, de szakértők attól tartanak, hogy a természeti katasztrófa megismétlődhet a térségben. A Kínához tartozó tibeti oldalon, ahol 550 eltűntről és 3 halottról tudnak, a nepáli oldalon számon tartott 900 eltűnt mellett péntekre virradóra felfüggesztették a mentő munkálatokat, attól tartva, hogy a leszakadt gleccserrel lezuduló jeges-sáros áradatból létrejött tólabilis vala leszakadhat, újabb áradatot okozva, jelentette a BBC. Ezt a veszélyt fokozza, hogy folyamatosan esik az eső, ami gyengíti az ideiglenes tómeder falát, és növeli is a vízszintjét. Felkészülésre nem lenne idő, ahogyan a tragédia alatt sem volt. A jeges vizes sárlavina óránként 200 kilométeres sebességgel érte el a településeket. Sport. A szlovén női röplabda válogatott augusztus 26-án Isztambulban 2-szettes hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte Lettországot az Európa-bajnokság A csoportos mérkőzésén. A szlovén csapat a csütörtöki szabadnap után pénteken 15 órától Magyarországgal találkozik. Győzelem esetén a 3. helyen zárnák a selejtezőt, megelőzve Németországot, de egy 3-2-es vereség is elég lenne a továbbjutáshoz. A mérkőzést a szlovén TV2-es csatornája közvetíti.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van ma kilátás, ugyanakkor jelentős mennyiségű szaharai por is érkezik fölénk déli áramlással. Emiatt szűrt lehet a napsütés, a délnyugati szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, délkeleten 36 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás, az utakon radarral bárhol találkozhatnak az autósok, mert a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebesség ellenőrzést végez.
0: MMR.
2: A mi rádiónk.
3: Memento.

9 óra 8 perc van Azáriával. Kezdtük ezt az órát, és folytatjuk a Weekenddel. Itt lesz a Folkphonics, és hamarosan mutatunk egy olyan friss dalt, ami még csak tegnap debütált, és nálunk is hallható lesz hamarosan. De emellett természetesen, ha péntek, akkor heti programajánló jelentkezik 9:30 után. Óránként jövünk friss hírekkel, aztán van itt nekünk jó néhány zenei évfordulósunk, úgyhogy majd azokra is kitérünk. Délután 3 órakor pedig a legfontosabb jelentkezik a pénteki hírmagazin 3 témával. Ma délelőtt a lendvai kétnyelvű középiskolában adományként adnak át lézergravírozó berendezést a muraszombati VDC részére, amit az iskola állított össze. Az eseményről Botka Ágnes készít összeállítást. Aztán a muraszombati galériában tegnap nyílt meg Gorán Tuncsek Átmenet mozgásban című fotókiállítása, erről is Botka Ágnes hoz egy beszámolót. És a Vinárium Fesztivál keretében ugye az etnoestek után a lendvai szüret előestéjén itt a Városi Parkban a boroké lesz a főszerep, lendvai borokestje ma borászattal, kiváló borkínálattal és a Dókvartett együttes fellépésével a Színház és Hangversenyterem nyári színpadán. Erről a részletes programról Igor Magdicsot, a Lendvai Idegenforgalmi és Fejlesztési Intézet igazgatóját kérdezte Fehér Ilona. Ez a három téma délután 3 órakor a terepjáróban. Tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót.

0: Megszakadt a szív. Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam egy fantasztikus csapatot, és egy tényleg vadonatúj slágert, ami alig 24 órával ezelőtt debütált. A Hogyan tudnék élni nélküle című filmből megismert Marics Peti, Ember Márk és Kirádi Marcell alkotta fiktív formációból valósággá vált. Itt van a Kuplung zenekar legfrissebb dala, a Tényleg fáj, amely augusztus 27-én debütált a hozzátartozó hivatalos videóklippel együtt. A zenekar az elmúlt hónapokban több saját számmal is jelentkezett a közelgő novemberi dupla aréna koncertjük előtt. És hogy milyen az új Tényleg fáj című daluk? Hát korábbi pörgős, poppos, rockos lángerekkel ellentétben a Kuplung zenekar első igazi, lírai hangvételű szakítós balladája megszületett. A dal és a hozzátartozó hivatalos videóklip is központi témában hozza a szakítás utáni ürességet. A szöveg a csalódásról, a magányról és a szakítás elkerülhetetlen fájdalmáról szól, amikor az ember hirtelen egyedül marad az emlékeivel. A dalban és a klipben is erősen építenek a két frontember eltérő karakterére és hangszínére. Még Marics Peti a tőle megszokott karizmatikus, rekettesebb és érzelmesebb pop vonalat hozza, addig Ember Márk vokáljai mélyítik a dal drámaiságát. A videóklip képi világa is a dal melankolikus hangulatát tükrözi, szakítva a korábbi bulis, pörgős atmoszférával. Egyébként ez a dal szorosan kapcsolódik a Hogyan tudnék élni nélküled mozi univerzum érzelmi szálaihoz, miközben a zenekar már önálló novemberi dupla aréna koncertjének a felvezetőjeként is funkcionál. Érkezzen most tehát az aktuális dal, jön a Kuplung zenekar és a Tényleg fáj.
1: Figyelem! A peronon szerelmi bálon haladán kérjük, vigyázzanak!

Hamarosan a hétvégi programajánló jelentkezik, de előtte egy újabb tűzről, amely Horvátországot sújtotta, ugyanis tegnap este a horvátországi Molet szigeten ütött ki tűz, a lángok tegnap este csaptak fel a Straža hegyen. Az Adari szigetvilághoz tartozó apró szigeten a tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, és nagy erőkkel kezdték meg a lángok oltását. Ez a tűzeset egy újabb fejezete az idén nyáron Horvátországot sújtó komoly erdőtűzeknek, hiszen a hónap közepén a szomszédos Dugi Otok szigeten és Omis környékén is hatalmas területek égtek le. A tegnap esti Molet szigeti tűzeset után biztonsági intézkedéseket hozott a tűzoltóság és a rendőrség. A lángok a Straža hegy nehezen megközelíthető, sűrű mediterrán bozottal borított részein pusztítanak ebben a pillanatban is. A szárazföldről, ugye Zadar térségéből érkeztek megerősített tűzoltóegységek, akiknek az elsődleges feladata a sziget lakott öbleinek, lakóházainak és nyaralóinak a közvetlen védelme. Az éjszakai órákban a terepviszonyok miatt a földi egységek védekező állásokat vettek fel. A hajnali óráktól ugye a korábbi Dugi Otoki és Omis környéki tűzesethez hasonlóan várhatóan, hogyha nem tudják megfékezni a tüzet, akkor bevetik a Canadair típusú speciális tűzoltó repülőgépeket is. Így akik abba a térségbe indulnak most a hétvégén, természetesen érdemes tájékozódni. A helyi hatóságok kérik, hogy senki ne induljon el a Straža hegy felé vezető utakon, vagy gyalogösvényeken hagyják szabadon a terepet, egyrészt a tűzoltó járművek előtt, másrészt nem is biztonságos. A széliránytól függően a környező településeken és a tengeren is sűrű füst tapasztalható most is. Aki aszmában, légzőszervi betegségben szenved, javasolt zárt térben tartózkodni, és bár evakuálási parancsot a szigeten egyelőre nem adtak ki, mégis felszólították a helyieket meg a turistákat, hogy érdemes követni a rendőrség utasításait, és tartsák kéznél az irataikat, valamint a legszükségesebb értékeiket. Horvátországban tehát ismét tűz van, ezúttal a Straža hegységben, és hát azért, hogyha visszatekintünk a nyárra, akkor itt Szlovéniában is több komolyabb erdő és bozott tűz volt az elmúlt hetekben a rendkívüli hőség és a szárazság miatt, bár most arra már azért a helyzet javult. Még ennek a hónapnak a folyamán is riasztani kellett a tűzoltókat, augusztus 19-20 Koper, Petrinje környéke, ugye Délnyugat-Szlovéniában a Koperi régióhoz tartozó térségben ütött ki nagyobb erdőtűz, amely Petrinje falu irányába terjedt, akkor közel 100 tűzoltó rendőrök, az Eltraktor tűzoltó repülőgépek együttes elővel tudták csak megfékezni a lángokat. De augusztus elején Kranjska Gora térségében, a hegyvidéki területeken is volt tűz. Egy villámcsapás okozta az erdőtüzet, ráadásul egy meredek, nehezen megközelíthető alpesi terepen a tűzoltókat. Akkor ugye a szlovén hadsereg helikopterei segítették az oltásban. De hát kapott az olasz határ közeli régió is a Platnya hegyen, mintegy 12-13 hektáron égett a fenyves és a bozótos. Katonák, repülők napokon át dolgoztak, több százezer liter vizet hordtak le az újra gyulladó gócok elfolytására. Szóval ebből a szempontból mindenképpen érdekes volt az idei nyár, és hát ha visszatekintünk majd, akkor valóban főleg a nyaraló központokban sokan erre fognak emlékezni, hogy a nagy tűzek nyara volt ez. Most augusztus 28-án az aktuális helyzet legalábbis itt Szlovéniában az, hogy ugye augusztus 21-ével hivatalosan is visszavonta a szlovén katasztrófavédelem a legmagasabb fokú, nagyon nagy vagy nagy tűzveszélyegységi riasztást az egész ország területéről, hiszen akkor érkezett egy kisebb lehűlés, meg csapadék is. De ennek ellenére azért még mindig azért legyen mindenki előtt az az intelem, hogy a természetben a nyílt láng használata, a dohányzás továbbra is fokozott óvatosságot igényel. Úgyhogy mindenki vigyázzon magára.

0: Programajánlatokkal folytatjuk, ahogy ígértem, zajlanak a nyári esték itt Lendván a Színház és Hangversenyterem nyári színpadánál, és ez a Vinárium Fesztivál része, amely egészen szeptember 5-éig tart. Ma augusztus 28-án 17 órától Lendvai Borokestje a Rózsa Városi Parknál, vagy a Városi Parkban, ezt követően 20 órától pedig a Dugkvartett együttes ad egy jó kis koncertet, és ez lesz a 47. Lendvai Szüret előestéje, így hangolódunk a holnapi programra. Egyébként a rendezvények látogatása díjtalan, és akkor holnap meg 47. szüret mulatság, ami délután 2 órakor egy nagyon látványos és nagyon intenzív, sok szereplős szüreti felvonulással folytatódik, mert hogy délelőtt 11 órakor a Kókusz Gyermekszínház előadása lesz a könyvtár udvarán, Mini Moni címmel, de kézműves műhelybe is várják a gyerekeket a Lavina Kultúrklub. Egy nagyon jó kis műhely munkát rakott össze, ez délelőtt 11-kor indul, és délután 13:30-ig zajlik egyébként ez a program a könyvtár udvarán. Ahogy említettem, 2 órakor lesz a felvonulás, azt követően egyéb események, este pedig hát koncertek a nagy színpadon, a Kubis szálloda előtti téren, de napközben egész végig Gasztró utca várja a látogatókat. Egy nagyon színes, intenzív program lehetőség holnap itt Lendván. És akkor maradjunk még a holnapnál, bár ez nem Lendván lesz, hanem Domonkosfán, de érkezik a Cimbali Band, és az Egy Kis Mázli Fesztivál keretében lépnek fel. Idén 4. alkalommal kerül megrendezésre az Egy Kis Mázli Fesztivál, változatos kulturális programokkal, zenével, színházzal, tánccal, képzőművészettel, és nyilván gazdag muravidéki zsidó örökség bemutatásával. Ahogy említettem, holnap Magyarországot a Cimbali Band képviseli, az együttes zenéjében a kelet-európai életérzés tökéletesen keveredik a népzenével, és a közönség által oly kedvelt, természetesen modern zenei stílusokkal is. Ez a program holnap Domonkosfán, este 9-kor a Domonkosfai Pajtánál.
1: Muravidéki Magyar Rádió.

Ha már említettem a holnapi lendvai szüretet, amit idén 47. alkalommal rendeznek meg, nyilván a belvárosban lesz ugye a szüreti felvonulás, így a 2026-os rendezvény miatt is több útszakaszt lezárnak holnap. A Malom utcát reggel 8 órától délután 4 óráig, a Király Optika és az NLB lendvai kirendeltségek között. A főutcán pedig ugye a szüreti felvonulás idejére 14 és 16 óra között lesz forgalomkorlátozás, a volt középiskola parkolójától a főutca 2-esnél található körforgalomig. A Márkátor és az Armanyomda közötti útszakasz szombaton délután 4 órától vasárnap hajnali 4 óráig lesz lezárva.

Nyilván nehéz megjegyezni ezeket az útszakaszokat, hogy hol, mikor lesz lezárás. Az a jó hír, hogy a lezárások idején a forgalmat megfelelő kerülő utakra terelik, arról pedig jelzőtáblák gondoskodnak majd, úgyhogy annak az utasításait érdemes követni. Egyébként szombaton délután 2 órától vasárnap 4 óráig nem lehet közlekedni a Vasút utcában és a Zsupáncsics utcában sem. Ami viszont jó hír, tehát ha idejönnek holnap, akkor a lendvai szüret idején ingyenes kisvonat és kisbuszok segítik a látogatók közlekedését. A kisvonat délelőtt 11 órától este 6 óráig közlekedik a Termál Resort Lendva és a Spárnál található buszmegálló között. A járatok óránként, minden egész órában, illetve félkor indulnak a termálfürdő elől. A két kisbusz dél és délután 4 óra között a Vinárium kilátótorony és a Szent Katalin templom között szállítja ingyenesen az utasokat. Délután 4 és 6 óra között pedig a Vinárium torony és a Spárnál található buszmegállók között közlekednek a kisbuszok.

Augusztus 30-án vasárnap tartanak Tormaföldén falunapot, délután 4-től labdarúgó mérkőzéssel és zenés programokkal. Komonyi Zsuzsi és a Lord este 7 órai koncertje szerepel a programon. A rendezvény látogatása természetesen ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Aki pedig egy kis kikapcsolódásra vágyik mondjuk a focipálya mellől, akkor Nafta Maribor mérkőzés augusztus 30-án vasárnap este 8:45-kor itt a Lendvai Sportparkban, tehát esti lámpafényes mérkőzés lesz. És ugye a szlovén labdarúgó élvonal 7. fordulójában játsszák a csapatok. A Nafta a 6., a Maribor az első helyről várja a mérkőzést. Augusztus 29-én szombaton játszik itthon mérkőzést az élvonal 3. fordulójában a Nafta U15 és U17-es csapata. Az ellenfél a Lendvai Futball Akadémián a Mostrovina Bistrica lesz. Az U15-ösök holnap délelőtt 11-kor, az U17-esek 13 órakor játszanak majd. A Muravidéki Labdarúgó Liga 2. fordulója augusztus 28-án ma kezdődik az Apache Olimpia Hosszúfalu találkozóval. 19 órakor indul a meccs. Szombaton rendezik 17 órától a Csánsovci Grand és a Bakovci Izsákovci mérkőzéseket, vasárnap pedig 3 találkozó zárja ezt a fordulót. 17 órától Hotiza Polana, Gáncsani Turnicse és Doklezsovje Bistrica lesz a program. És akkor még nézzük a Lendvai Körzeti Liga 2. fordulóját. Augusztus 30-án vasárnap 3 mérkőzés lesz. Hosszúfaluban délelőtt 10-kor Nafta Öregfiúk a Dobronakkal csap össze, 10:30-kor Nedelica Granicsár, 14 órakor pedig Kobélye Csente találkozókra várják a szurkolókat.

9 óra 54 perc van a Nox után, illetve Péter Szabó Szilvia után egészen pontosan. A Mrs. Kalambó fog zenélni, reklám után 10 órakor pedig jövünk az aktuális friss hírekkel. Uravidékre egyébként a derült idő jellemző, attól függetlenül, hogy nem látjuk a napocskát, ettől függetlenül azért derült az ég felettünk, és 24 fok van jelenleg lent. Az ország nagy részére azért a derült, napsütéses időjárás jellemző. Néhány helyen megjelentek a felhők, és részben takarják a napot. A hőmérséklet jelenleg országosan 22 és 26 fok között alakul.

Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén országgyűlés mai ülésén a képviselők három konzultatív népszavazás kiírásáról, a szociális segély közmunkához kötéséről, az RTV előfizetési díj eltörléséről, valamint a külföldiek helyhatósági választásokon való szavazati jogáról döntenek. A rendelet tervezetek szerint a népszavazásokat október 11-én tartják. A Híd két pillére címmel nyílik kiállítás augusztus 28-án, pénteken 18 órai kezdettel a Jubjanai Liszt intézetben. A tárlat a Lendvai és a Szent Gotthárdi Nemzetközi Művésztelep anyagából állt össze, a Rába vidéki alkotótábor 25 éves jubileuma alkalmából. A lendvai anyagot a bronz kis plasztika képezi, míg Szent Gotthárdról festményeket válogattak a tárlatra. A Jubjanai Magyar Kulturális Központ kiállítás megnyitóján Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere, és Tone Kaiser, Szlovénia kül- és európai ügyekkel megbízott minisztere mondanak köszöntő beszédet. Szlovén méhészeket is fogad a pápa az Európai Méhészek Vatikáni találkozóján. A Szentszék tájékoztatása szerint ez lesz az első alkalom, hogy a pápa hivatalos, kifejezetten a méhészeknek szóló személyes audenciát tart a világ minden tájáról érkező résztvevők számára. Szlovéniából már három buszt is megtöltöttek a jelentkezők. A szlovén méhészek üzenetet szeretnének közvetíteni a pápának a méhek megőrzésének fontosságáról. Méhek nélkül nincs élelem, nincs élet, hangsúlyozzák. A szlovén és az európai méhészek vatikáni találkozójának időpontját megváltoztatták, így az eredetileg tervezett október 5-i időpont helyett december 11-én, 12-én kerül sor a történelmi eseményre. Pénteken 89 éves korában elhunyt 5. Harald norvég király, adta hírul a Reuters. A norvég királyi palota közleményében kiemeli, Harald a több mint 3 évtizedes uralkodása alatt kilépett közkedvelt édesapja árnyékából és reformerként vált ismerté. A király több mint egy hete feküdt kórházban egy ritka betegség miatt. Ő volt Európa legidősebb uralkodója, 1991 óta gyakorolta a hatalmat Norvégiában. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön rendeletet írt alá, melynek értelmében a Kanadával közös Ontario tavat azonnali hatállyal Amerika tóvá nevezi át. Az amerikai elnöket de még csupán fontolgatta, hogy átnevezi a Kanadával közös tavat, csütörtöke azonban már döntött is. A döntést az amerikai kormány meg is indokolta, mondván, a tóvíz mennyiségének legnagyobb része az Egyesült Államokban található, akár csak a legmélyebb pontjai. A névváltoztatással azt kívánják kifejezni, hogy ez egy amerikai tó. Az ügy előzménye, hogy az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi tárgyalások a múlt héten megszakadtak, és mindkét fél a másikat okolta a háromnapos intenzív tárgyalások kudarcáért. Mark Carney, kanadai miniszterelnök hivatala egyelőre nem reagált megkeresésekre a tó átnevezés ügyében. Sport. A Ferencváros sorozatban harmadszor jutott fel az Európa Liga főtáblájára, mivel az erről döntő playoff körben az idegenbeli 1-0-ás győzelmét követően hazai pályán 4-0-ra kiütötte a kettős ember hátrányban záró török Trabzonsport.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van ma kilátás, ugyanakkor jelentős mennyiségű szaharai por is érkezik fölénk déli áramlással, emiatt szűrt lehet a napsütés. A délnyugati szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, délkeleten 36 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral bárhol találkozhatnak az autósok, mert a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez. Értesítés, rendezvény miatt augusztus 29-én szombaton 10 óra 30 perc és 13 óra 30 perc között teljesen lezárják a Kranjska-Góra-Vršić-Trenta utat.
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Ígértem, hogy van nekünk néhány évfordulósunk, zenei évfordulósunk, amely ehhez a mai dátumhoz kötődik, ugye augusztus 28-ához. És van itt egy remek zenész, aki egy 1967-ben alapított amerikai rock együttesnek az egyik ikonikus tagja. Ez a rock együttes pedig nem más, mint a Chicago, Illinois állambeli Chicagóból hozták létre a csapatot. Fúvós szekcióval kiegészült zenekar, hát mondhatom azt, hogy a rock történelem egyik legsikeresebb, és azt gondolom, hogy a leghosszabb ideje folyamatosan aktív formációja. Pályafutásuk során több mint 100 millió lemezt adtak el, és ők is bekerültek a Rock and Roll Hall of Fame hírességei közé. Az együttes zenei stílusát azért nehéz behatárolni, mert kezdetben egy kis progresszív rockot játszottak, aztán pop-rock dalokat írtak, fúziós jazzt is játszottak, és ez mind-mind egy idő után keveredett a zenéjükben. Önmagukat egyébként gyakran fúvós rockzenekarként emlegették, a 70-es évek végétől, a 80-as évektől kezdve a lágyabb hangvételű rockballadákkal lettek igazán népszerűek, és értek el nemzetközi sikereket. És egyik tagjuk a mai naphoz szervesen kötődik, őt úgy hívják, hogy Dan Serafin. A Chicago zenekar dobosáról van szó, 1948. augusztus 28-án született a mai napon, és ha már annyit emlegettük a Chicagót, akkor egy kicsit zenében is felidézzük őket, úgyhogy már is jön a zenekar.

If You Leave Me Now, ez volt a Chicago slágere, és ez egy Grammy-díjas világ sláger, ezt idéztük vissza. És jön egy ikonikus magyar előadó, aki ma lenne 100 éves, mert hogy 1926. augusztus 28-án született Zárai Márta, magyar énekesnő. Ő a magyar tánczene történetének egyik legmeghatározóbb alakja. Pályafutása és magánélete elválaszthatatlanul összefort, ugye férjével, Vámosi Jánossal, akivel a magyar könnyűzene legnépszerűbb és leginkább példamutató házas párját alkották. Legendás volt a duójuk és életük utolsó éveiben is, még szinte a betegségekkel nehezítve is színpadra álltak és énekeltek. Legnagyobb slágereiket szerintem nagyon sokan ismerik. A legismertebb és máig ikonikus slágere Zárai Mártának a Homokóra. Ahogy említettem, ő is a mai naphoz kapcsolódik. Évforduló tekintetében 100 évvel ezelőtt született a többszörös Emerton-díjas és Szott-díjas előadó Zárai Márta.

0: hogy te mással nagyon boldog légy.
1: Ígérem, hogy mindjárt gyorsítunk egy kicsit a ritmusokon. Jön Kim Appleby, aki 1961-ben született a mai napon. Ő brit popénekesnő, dalszerző és színésznő. Először az 1980-as évek végén vált ismerté világszerte, akkor még, mint a Mellent Kim Dance Pop Duo tagjaként, 1990. januárjában azonban szóló karrierbe kezdett, és legnagyobb szóló sikere máig a Don't Worry című dal, ami 1990-ben meghódítatta a slágerlistákat. Ezt idézzük vissza, egyébként a hölgy a mai nap szülötte, és éppen ma 65 éves.

Van egy másik női előadónk, akit úgy hívnak, hogy Alien Regina Edwards. Valószínűleg ez a név így nem mond senkinek semmit, de ha azt mondom, hogy ma 61 éves Shania Twain, akkor már jóval többen ismerik. Ő ötszörös Grammy-díjas kanadai énekesnő és dalszerző, akit világszerte a country pop királynőjeként emlegetnek, több mint 100 millió eladott lemezével a könnyűzene történetének egyik legsikeresebb előadója, és mind a mai napig ő a kereskedelmileg legsikeresebb női country zenész is. Egyébként karrierjében, életútjában nagyon sok olyan mérföldkő volt, aminek mentén ő egyre sikeresebb tudott lenni. Most visszaidézünk egy olyan dalt, ami egyébként 2002-ben jelent meg, és a 2002-es albumával ő lett az egyetlen előadó, akinek 3 egymást követő albuma is elérte a ritka, rangos gyémánt minősítést az Amerikai Egyesült Államokban, és erről a nagylemezről jön az Up című slágere.

Szintén a mai naphoz köthető Leanne Rimes, 1982-ben született szintén a mai napon, mégpedig Margaret Leanne Rimes néven, ez a hivatalos neve, de ugye Leanne Rimesként lett ő világhírű. Ő kétszeres Grammy-díjas amerikai énekesnő, aki színészkedik is, dalokat szerez, és mindössze 13 évesen világhírűvé vált egy country album kapcsán 1996-ban. Karrierje során több mint 50 millió lemezt adott el világszerte, és a country műfajból sikeresen lépett át a pop műfajba, és még a kortárs keresztény zenei világban is otthonosan mozog. Rengeteg rekordja van, 14 évesen ő lett a legfiatalabb szóló előadó, aki elnyerte a Grammy-díjat. Legismertebb dala, én azt gondolom, hogy mind a mai napig, a Can't Find the Moonlight. Ugye ezt sokan kedvelik, ezt a filmet is, benne a főcím dalt is. Egyébként, hogyha az ő neve bárhol felmerül, akkor kapásból mindenki ezt a dalt tudja legelőször mondani, úgyhogy érkezzen a sakáltanyából a Can't Find the Moonlight, és énekel Leanne Rimes.

Hát érdemes megnézni a filmet is újra. Ez volt a Sakált anya főcímzenéje Lian Rimes-tól, és ennyit a mai zenei évfordulósainkról. 7 perccel vagyunk 10:30 után, és nagyon-nagyon szűrt fénnyel kapjuk azt a napsütés, de 27-28 fok van odakint, attól függetlenül, hogy nem igazán látjuk se a napsütést, se a kékeget. Szaharai por és kánikula, ez a kettősség alakítja a mai péntekünket, és cseppet sem biztató pont emiatt az időjárás, hiszen nedves léghullámok érkeztek Európa felé. Említettem már úgy jó 2,5 órával ezelőtt, hogy ebből Olaszország bőven kapott. A Gardató térségében öklömnyi nagyságú jég esett már a reggeli órákban, és oda megérkeztek ezek a nedves léghullámok. Hát gondolom, hogy az olaszok sem örültek ennek, hatalmas pusztítást végzett. És egyelőre egyébként ez a nedves léghullám minket elkerül, csapadék helyett kapjuk ezt a szaharai port, ez szűri meg most a napsütést, és ezzel együtt ugye visszatér a kánikula is. Viszont reggel még gyönyörű volt az égbolt, tiszta, így aztán szabad szemmel is varázslatos volt a hajnali holdfogyatkozás, tehát aki ma korán kelt péntek hajnalban, az távcső nélkül élvezhette a ritka égi jelenséget. Most pedig nálunk élvezhetik a zenéket, a folytatásban jön a Follow the Flow, itt lesz Bartók Eszter, Adam Lambert, a Republic, jön Paulina, és hamarosan 11 órakor friss hírek.

0: egy kis mázli. Egy nap emlékezéssel, művészettel, borral és zenével. A Bissele Mazel, egy kis mázli fesztivál Sálovciban és Domonkosfán, augusztus 29-én szombaton, immár negyedik alkalommal. 14 órakor emlékünnepség a Sálovci községháza előtti botlatóköveknél. Tól a Domonkosfai tájházban kiállítás megnyitó és magyar borkóstoló. Majd 20 órától két koncert egy estén. Színpadon a lendületes bécsi Baba Yaga, majd a világhírű magyar cimbali band.
1: Nincsen semmi igényem, csak napsüssön rám, azt kérem, ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok.
0: A belépés ingyenes. Augusztus 29-én irány Sálovci és Domonkosfa. Egy kis mázli, rengeteg élmény.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén országgyűlés mai ülésén a képviselők három konzultatív népszavazás kiírásáról, a szociális segély közmunkához kötéséről, az RTV előfizetési díj eltörléséről, valamint a külföldiek helyhatósági választásokon való szavazati jogáról döntenek. A rendelet tervezetek szerint a népszavazásokat október 11-én tartják. A Telekom Szlovénia csoport 66,9 millió eurós árbevételt ért el az év első felében, ami 4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A bevételek növekedése a felhasználók számának emelkedése és az IT szolgáltatások, valamint termékek magasabb értékesítése miatt értékesítésének volt köszönhető, jelentette be a vállalat ma, miután a felügyelő bizottság tegnap tájékoztatta a féléves eredményekről. A nettó nyereség 6%-kal magasabb volt, és 31,5 millió eurót tett ki. A Szlovén Autópálya Kezelő Társaság idő előtt befejezi a Steyr autópálya Szlovenske Konyice és Drámaje közötti szakaszának munkálatait. Szlovénia egyik legigényesebb autópálya infrastruktúra felújításának részeként. A DARS tájékoztatása szerint a tanév első napja előtt mindkét irányban megnyílik a kétsávos forgalom az említett szakaszon. A felújítás magában foglalta az autópálya Ljubljana és Maribor felé vezető irányított pályáinak mintegy 13 kilométeres szakaszát, a Pletovária és Golorebro alagutak vízelvezetésének és belső burkolatának korszerűsítését, valamint az összes alagút csőben a kényszer szellőztetését és kiépítését. A Híd Kit pillére címmel nyílik kiállítás augusztus 28-án pénteken 18 órai kezdettel a Ljubljanai Liszt intézetben. A tárlat a Lendvai és a Szent Gotthárdi Nemzetközi Művésztelep anyagából állt össze. Arába vidéki alkotótábor 25 éves jubileuma alkalmából. A lendvai anyagot a bronz kis plasztika képezi, míg Szent Gotthárdról festményeket válogattak a tárlatra. A Ljubljanai Magyar Kulturális Központ kiállítás megnyitóján Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere és Tone Kaiser, Szlovénia kül- és európai ügyekkel megbízott minisztere mondanak köszöntő beszédet. Egy amerikai katonai bíró 2028. június 5-ére tűzte ki a tárgyalás időpontját Khalid Sheikh Mohammed és három másik vádlott ügyében, akiket a 2001. szeptember 11-i merényletek kitervelésével vádolnak. Mohammedet azzal vádolják, hogy kidolgozta és irányította azt a tervet, amelynek keretében utasszállító repülőgépeket térítettek el, majd a World Trade Centerbe és a Pentagonba vezették őket. A negyedik eltérített gép egy pennsylvániai mezőn csapódott földbe, miután az utasok meghiúsították a terroristák tervét. A támadások csaknem 3000 ember életét követelték. Mohammed három feltételezett bűntársával együtt áll bíróság elé. Őket azzal vádolják, hogy részt vettek a támadások megszervezésében, illetve elősegítésében. Egy szövetségi fellebbviteli bíróság tavaly elutasította azt a vádalkut, amely lehetővé tette volna, hogy Mohammed bűnösnek vallja magát és elkerülje a halálbüntetés lehetőségét. Sport. Csütörtök kora este kisorsolták a labdarúgó bajnokok ligája, liga szakaszának párharcait. Az AEK Athén hazai pályán fogadja a Real Madridot, idegenben játszik a Manchester City ellen, míg a Galatasaray idén Athénba utazik. A Liverpoolnak viszonylag kedvező riválisokat sorsoltak, a kétszeres címvédő Paris Saint-Germain pedig majd a Barcelonával játszhat rangadót Párizsban. A Bajnokok Ligája ligaszakaszának pontos menetrendjét később hozzák nyilvánosságra. Az első játéknapot majd szeptember 8-án, 9-én és 10-én rendezik. Az Európa Liga és a Konferencia Liga mérkőzéseit pénteken kora délután sorsolják.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van ma kilátás. Ugyanakkor jelentős mennyiségű szaharai por is érkezik felénk déli áramlással, emiatt szűrt lehet a napsütés, a délnyugati szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, délkeleten 36 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral bárhol találkozhatnak az autósok, mert a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.

Tonyagi Rock Band és a hétköznapok legyenek jók, és ebben a dalban elhangzik ugye az a szöveg, hogy a hétköznapokból van több, és ezt tudjuk jól valóban. Horváth Attila írta ezt a dalt, és ez a péntek tökéletes, és talán egyben legkritikusabb átmeneti pont ebben a dalszövegben és annak a filozófiájában, mert hogy ez az a nap, ez a péntek, ami összeköti a nehéz hétköznapokat a várva várt hétvégével, és a dal üzenete alapján is egyébként a péntek a túlélés meg a megérkezés kapuja, úgyhogy valóban van egy célja is ennek a dalnak, hogy nem csak a hétvégék jók, hanem a hétköznapokban is meg kell találni azt a pluszt, azt a pozitívumot, ami segít tovább lendíteni, hogyha a péntekre gondolunk, akkor nekem a megkönnyebbülés és valóban a hétvégi öröm, ez mindenképpen benne van a pénteki napunkban, és talán már ebben a délelőttben is, de ha már a hétvégét is említettem, akkor azért a hétvégék azok a Forma 1-es pilótáknak mindenképpen munkanapok, meg ünnepnapok is egyben, főleg, hogyha sikerül nyerni. És ha a Forma 1-re gondolunk, akkor azért a következő hetek hoznak majd izgalmakat, hiszen jelenleg a Mercedes színeiben versenyző Kimi Antonelli vezeti a 2026-os Forma 1-es világbajnokságot. Egy 20 éves fiatal srác, aki hihetetlenül tehetséges. Egyébként a mezőny nemrég teljesítette a holland nagydíjat, a világbajnoki küzdelem pedig rendkívül szorosan alakul ezekben a pillanatokban is. A nyári szünet után nagyon sűrű európai szezonzáró szakasz következik. Szeptember 4-e és 6-a között Monza lesz a fő fókusz olasz nagydíjjal. Aztán Madridban, a spanyol nagydíjnál ugye egy új utcai pálya fog debütálni szeptember 10 és 13-a között, és a szeptemberi hónapban még Baku is ott lesz azerbajdzsáni nagydíjjal szeptember 23-a és 26-a között. Hát itt van most a jövő hétvége majd az olasz nagydíjjal, és tulajdonképpen egy nagyon küzdelmes, érdekes mérkőzés lesz. Nem volt olyan régen, ugye augusztus 23-a, akkor rendezték az utolsó versenyt, a holland nagydíjat, és a futamot a McLaren pilótája Lando Norris nyerte, a második helyen a világbajnoki éllovas Kimi Antonelli végzett, még a dobogó harmadik fokára George Russell állathatott fel. A mezőny jelenleg a nyári szünet utáni pihenőjét, illetve felkészülését tölti, mielőtt szeptember elején kezdetét veszi a nagyon sűrű őszi európai és persze a tengeren túli szakasz is. A következő Forma 1-es futam az olasz nagydíj lesz, amelyet a legendás monzai versenypályán rendeznek, és szeptember 4-e és 6-a között, és ez lesz a világbajnokság 15. fordulója. Vasárnap egy 53-as kör vár majd a versenyzőkre szeptember 6-án, és délután 3 órától közvetíti minden nagyobb tévécsatorna, sportcsatorna a Forma 1-es versenyt. És hogy mik a legfrissebb monzai hétvége előtt a Forma 1-es hírek, hát ugye a bajnokságot vezető pilóta, aki ráadásul azért Olaszországban hazai pilóta lesz, Kimi Antonelli, autójában a Mercedes erőforrás elemeket fog cserélni, így a fiatal olasz 30 helyes rajtbüntetést kap, de csak a mezőny végéről indulhat majd Monzában. Na ez pont ettől lesz érdekes. Aztán Alexander Albon kihagyja majd a pénteki szabad edzés, mert a csapat átadja helyét a Williams Akadémia tagjának. És van itt egy olyan versenyzőnk, aki miatt azért egy picit foglalkoztam most a Forma 1-jel is, ő nem más, mint Valtteri Bottas, aki a mai napon ünnepel, hiszen Valtteri Bottas a legendás Forma 1-es pilóta, 1989-ben született, ő finn nemzetiségű, és ugye versenyzett a Mercedes és a Williams csapatoknál, és éppen ma 37 éves. Nos, ez a finn pilóta ugye a 2025-ös szezont a Mercedes tartalék versenyzőjeként töltötte akkoriban, azonban most a 2026-os szezonra visszatért a rajtrácsra. Jelenleg pedig a sportág legújabb 11. csapatánál a Cadillac színeiben vezet, ahol a szintén rendkívül tapasztalt Sergio Perez a csapattársa. És mivel a Cadillac egy teljesen új, most debütáló projekt a mezőnyben,
Az autó egyelőre a mezőny végén harcol, és Bottas dolgát idén rengeteg technikai probléma nehezíti. A legutóbbi holland nagydíjat is hidraulikai hiba miatt kellett feladnia, 11 körrel a vége előtt. Egy biztos, hogy a Forma 1 világához nagyon sok minden köthető, legközelebb a jövő hétvégén lehet izgulni Forma 1-es rajongók a monzai futamon, vajon ki nyeri meg az olasz nagydíjat. És ha már Forma 1, azért a Forma 1-hez hivatalosan rengeteg zene kötődik a háttérben, és egy olyan dalt hallhatunk, ami a Forma 1-es filmhez kötődik, de van itt egy előadónk, aki még a videóklipben is a Forma 1 világát hozta, ő nem más, mint Robbie Williams, úgyhogy most vele jövünk.

Péntek van, és ugye a modern naptár szerint ez most már a hét ötödik napja, amely nagyon különleges kulturális, vallási és társadalmi jelentőséggel bír világszerte. A legtöbb ember számára nyilván a várva várt hétvége kezdetét és a munkahét végét jelenti a péntek. Egyébként a péntek szó szláv eredetű, és az ötödik szóból származik, éppen ezért a hétfőtől számolják, és a hétfőtől való számlálásra utal etimológiailag, de az asztrológia és a mitológia is számon tartja. Az ókori rómaiaknál ez a nap a Vénusznak, a szerelem és a szépség istennőjének a felszentelt napja volt, de nagyon sok germán vagy újlatin nyelvben a mai nap tetten érhető sok mindenben, mert hogy ezt a pénteket egyfajta felszentelt napként ünnepelték régen, nagyon régen az ókori rómaiaknál, illetve még a görögöknél is. Nyilván rengeteg fontos jelentősége van a pénteknek, de mint a hét utolsó munka napjához azért rendkívül sok babonát, hiedelmet társítottak. Például egykoron a magyar néphitben is úgy tartották, hogy pénteken nem szabad mosni, kenyeret sütni, vetni, vagy éppen költözni, de ha már péntek, akkor az időjárást is figyelték. A régi öregek szerint a pénteki időjárás mindig megmutatja, hogy milyen lesz a vasárnap. Ha pénteken esik az eső, a népi megfigyelés szerint vasárnap is csapadékos időre lehet számítani. És még egy fontos megfigyelés, úgy tartották régen, hogy a péntek éjszaka látott álmok valóra válnak, különösen akkor, ha az ember még szombat reggel napfelkelte előtt elmeséli valakinek. Én most elmesélem azt, hogy mi lesz a folytatásban. Két klasszikus jön, az egyik az egy abszolút a kedvenc, hiszen azt gondolom, egy hétvégi buli nélkül nincsen Beatrice, és az azok a boldog szép napok, úgyhogy ez jön most éppen 11:30-kor itt a Muravidéki Magyar Rádióban, és egy dinamikus dalthoz hamarosan a Blaha Louisiana is. Sokat bír, ez slágerük címe.

11 óra 52 perc van, Manuel Slágere szólt, és a mindenen túl, hát mi is mondhatjuk ezt, hogy túl vagyunk ezen a mai reggelen és délelőttön. Köszönjük, hogy velünk töltötték ezt a péntek délelőttet, és együtt tudtuk felpörgetni ezt a pénteki munkanapot. Remélem, hogy sikerült egy kis jó kedvet, lendületet csempészni ebbe a mai napba is. Most viszont átadom a mikrofont a délutáni stábnak. Hamarosan Gönc Tamara érkezik, és önöknek kívánok egy fantasztikus pihentető hétvégét, természetesen még azzal, hogy jön egy péntek délután is, hogyha munkahelyen kell tölteni, akkor kitartást, tényleg félig meddig most már átlendülünk a hétvégébe, és remélem, hogy mindenki jól érzi magát lenván, 29 fok van, több helyütt az országban már a 30 fokot is meghaladt.

0: Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.
1: Minden este más élmény. Folytatódik a Vinárium Fesztivál programsorozata Lendván. Augusztus 24-e és 27-e között 4 etnoest, 4 kultúra költözik a Színház és Hangversenyterem nyári színpadára. Szlovén, magyar, horvát és szerb zene, tánc, folklór és ízek teszik különlegessé az estéket. Augusztus 28-án pénteken pedig a lendvai borok veszik át a főszerepet. Borkóstoló, helyi borászok, szabadtéri borkonyha, majd este a Duh Quartet koncertje várja a közönséget. Vinárium Fesztivál. Ezen a héten is érdemes estéről estére Lendvát választani.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A pénteki nap első hírösszefoglalójában Cseresnyi Stünde műsorvezető, Oletics Zsuzsa hírszerkesztő és Lebár Teodor hangtechnikus működik közre. Köszöntjük hallgatóinkat. Hírösszefoglalunk főbb témáiról, először csak egy-egy mondatban.
2: Brdon ma folytatódik a szlovén diplomácia jubileumi 30. konferenciája.
1: A szlovén országgyűlés ma 3 konzultatív népszavazás kiírásáról dönt.
2: 107 nap telt el a magyar kormány hivatalba lépése óta.
1: Hivatalosan már 478 halálos áldozata van a Nepál és Kína határvidékén mindent elsodró szerdai jeges villámervíznek. Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletekre, élükön a szlovéniai eseményekkel. Már is kezdünk, tartsanak velünk! Brdon ma folytatódik a szlovén diplomácia jubileumi 30. konferenciája. Janez Janša miniszterelnök csütörtöki beszédét követően ma délelőtt Natasha Pirce Muszár államfő szólalt fel a diplomaták előtt, akikkel közösen vitát is folytattak.
2: Nem fogok hallgatni, amikor a szlovén külpolitika nincs összhangban országunk alkotmányos értékeivel, szögezte le Natasha Pirce Muszár a szlovén diplomatákhoz intézett beszédében. Alapvető értékekként a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat hangsúlyozta. A Brdói Fórum középpontjában Szlovénia Európai Unióban betöltött szerepe, a biztonságpolitika, a gazdaságdiplomácia, valamint a szlovén diplomáciai hálózat hatékonyságának növelése áll. A ma záruló tanácskozáson díszvendégként részt vesz Orbán Anita magyar külügyminiszter is. A konferenciának a Brdói Kongresszusi Központ ad otthont. Az esemény közvetlenül megelőz a jövő héten kezdődő szintén hagyományos Bledi stratégiai fórumot.
1: A szlovén országgyűlés mai ülésén a képviselők 3 konzultatív népszavazás kiírásáról, a szociális segély közmunkához kötéséről, az RTV előfizetési díj eltörléséről, valamint a külföldiek helyhatósági választásokon való szavazati jogáról döntenek.
2: A rendelettervezetek szerint a népszavazásokat október 31-én tartják.
1: A Szlovén Autópálya Kezelő Társaság idő előtt befejezi a Steyr autópálya Szlovenske Konyice és Drámlje közötti szakaszának munkálatait, Szlovénia egyik legigényesebb autópálya infrastruktúra felújításának részeként.
2: A felújítás magába foglalja az autópálya Ljubljana és Maribor felé vezető irányított pályáinak mintegy 13 kilométeres szakaszát, a Pletovária és Golorebro alagutak vízelvezetésének és belső burkolatának korszerűsítését, valamint az összes alagútcsőben a kényszerszellőztetés kiépítését. A DERS tájékoztatása szerint a tanév első napja előtt két irányban megnyílik a kétsávos forgalom az említett szakaszon.
1: A Híd két pillére címmel nyílik kiállítás augusztus 28-án pénteken 18 óráig kezdettel a Ljubljanai Liszt intézetben. A tárlat a lendvai és a Szent Gotthárdi nemzetközi művésztelep anyagából állt össze a Ráva vidéki alkotótábor 25 éves jubileuma alkalmából.
2: A lendvai anyagot a bronz kis plasztika képezi, míg a Szent Gotthárdról festményeket válogattak a tárlatra. A Ljubljanai Magyar Kulturális Központ kiállítás megnyitóján Orbán Anita Magyarország külügyminisztere és Tone Kaiser Szlovénia kül- és európai ügyekkel megbízott minisztere mondanak köszöntő beszédet. Lendván a Polgárság Múzeumában augusztus 29-én szombaton 13 órakor dr. Lendvai Kepe Zoltán, a Lendvai Galéria Múzeum fő muzeológusa és Magyar János Lendva község polgármestere megnyitják az emlékkiállítást az idén elhunyt dr. Morsics József műgyűjtő tiszteletére.
1: Magyarországi témákkal folytatjuk koronikánkat. A kormányhivatalba lépése óta eltelt 107 nap elég volt arra, hogy bebizonyosodjon, lehet másképp kormányozni, jelentette ki a miniszterelnök pénteken napirend előtt az országgyűlésben.
2: Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországot nem tulajdonba kapta a Tisza párt április 12-én, ideiglenes megbízást kapott a folyamatok ellenőrzésére, segítésére a kormányzásra. kormányzásra. Szerinte sikerük mércéje, hogy a himnuszban vágyott jókedv és bőség a magyarok mindennapjainak részévé válik-e, hogy lesz-e az ország, az állam és a társadalom a kormányzati ciklus végén működőbb, szabadabb, emberségesebb, felelősebb és tisztességesebb.
1: Feljelentést tett a belügyminisztérium a Ferencvárosi Tornaklub Fradiváros projektjéhez kapcsolódó, csak nem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán, közölte a tárca magyar táviratirodával pénteken.
2: A rendelkezésre álló dokumentumok alapján költségvetési csalás, hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás büntettének, továbbá hanyagkezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja merült fel, tartalmazza a közlemény. Felidézték, hogy a kormány 2016-ban és 2017-ben két határozat alapján összesen 24,947 milliárd forint költségvetési támogatást biztosította Fradinak a Népligeti Sporttelep fejlesztésére, a Fradiváros első és második ütemének megvalósítására. A Fradiváros a támogatás ellenére nem épült meg.
1: A pekingi nagykövetség tájékoztatása alapján újabb magyar állampolgárságú szeméről szerzett tudomást a külügyminisztérium, így eddig összesen három magyar érintettről kaptak tájékoztatást a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófa kapcsán, közölte csütörtökön a külügyminisztérium.
2: A nepáli természeti csapás után három magyart, köztük egy anyát és lányát is eltűntként keresnek. Az RTL információi szerint a két nő csak aznap reggel 2 órával a villámárvíz előtt ért Nepálba. A külügyminisztérium úgy tudja, a magyarok egy zarándok csoporttal utaztak.
1: Meghalt Ratko Mladic, a szrebrenicai népirtásért elítélt boszniai szerb tábornok, életfogytiglani büntetését töltve a hágai ENSZ fogdában halt meg, jelentette a szerb Informer televízió. A 84 éves tábornok már hosszabb ideje súlyos beteg volt.
2: Mladicot a délszláv háború bűneit vizsgáló hágai központú törvényszék bűnösnek találta a szrebrenicai népirtásban. 1995-ben a háború vége felé a boszniai szerberők 8000 muszlim bosnyákot gyilkoltak le a városban a nemzetközi békefenntartó erők előtt. Emellett elítélték még a szarajevói ostromban a civilek ellen elkövetett atrocitások miatt. Itt 11500 ember vesztette életét.
1: Pénteken 89 éves korában elhunyt 5. Harald, norvég király, adta hírül a Reuters.
2: A norvég királyi palota közleményében kiemeli, Harald a több mint 3 évtizedes uralkodása alatt kilépett közkedvelt édesapja árnyékából, és reformerként vált ismerté. A király több mint 1 hete feküdt kórházban egy ritka betegség, hemolotikus anémia miatt. Ő volt Európa legidősebb uralkodója. 1991 óta gyakorolta a hatalmat Norvégiában.
1: Egy amerikai katonai bíró 2028. június 5-ére tűzte ki a tárgyalás időpontját Khalid Sheikh Mohammed és 3 másik vádlott ügyében, akiket a 2001. szeptember 11-i merényletek kitervelésével vádolnak.
2: Mohammedet azzal vádolják, hogy kidolgozta és irányította azt a tervet, amelynek keretében utasszállító repülőgépeket térítettek el, majd a World Trade Centerbe és a Pentagonba vezették őket. A 4. eltérített gép egy pennsylvániai mezőn csapódott földbe, miután az utasok meghiúsították a terroristák tervét. A támadások csaknem 3000 ember életét követelték. Mohammed 3 feltételezett bűntársával, Walid bin Atassal, Ali Abdul Aziz Alival és Mustafa al-Hafsavival együtt bíróság elé áll. Őket azzal vádolják, hogy részt vettek a támadások megszervezésében, illetve elősegítésében. Egy szövetségi felleviteli bíróság tavaly elutasította azt a vádalkut, amely lehetővé tette volna, hogy Mohammed bűnösnek vallja magát és elkerülje a halálbüntetés lehetőségét.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy hivatalosan már 478 halálos áldozata van a Nepál és Kína határvidékén mindent elsodró szerdai jeges villám árvíznek.
2: A hatóságok beszámolója szerint 1545 embert sikerült eddig kimenekíteni az árvíz sújtotta térségekből, de több mint 1400 embert még mindig keresnek, így félő, hogy az áldozatok száma tovább növekszik. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, közölte a nepáli rendőrség péntek reggel. A mentő munkálatok folynak, de a szakértők attól tartanak, hogy a természeti katasztrófa megismétlődhet a térségben. A Kínához tartozó tibeti oldalon, ahol 550 eltűntről és 3 halottról tudnak a nepáli oldalon számon tartott 900 eltűnt mellett, péntekre viradóra felfüggesztették a mentő munkálatokat, attól tartva, hogy leszakadt gleccserrel lezuduló jeges sáros áradatból létrejött tó labilis fala leszakadhat, újabb áradatot okozva, jelentette a BBC. Ezt a veszélyt fokozza, hogy folyamatosan esik is, ami gyengíti az ideiglenes tómeder falát, és növeli is a vízszintjét. Felkészülésre nem lenne idő, ahogyan a tragédia alatt sem volt. A jeges vízes sárlavina óránként 200 kilométeres sebességgel érte el a településeket. Sport.
1: A szlovén és a magyar női röplabda válogatott ma, azaz pénteken, közép-európai idő szerint 15 órától csap össze a női röplabda Európa-bajnokság isztambuli A-csoportjának utolsó fordulójában. Bár a két csapat mérkőzése eredetileg mindkét fél számára kiemelt jelentőséggel bírt volna, a csütörtöki játéknap eredményei után a találkozónak már nincs tétje a továbbjutás szempontjából. A szlovén válogatott a csütörtöki szabadnapja előtt szerdán két játszmás hátrányból fordítva 3-2-re verte a letteket. A lettek csütörtöki győzelmével az is biztossá vált, hogy Szlovénia a csoport negyedik helyén végzett, és Németország, Törökország, valamint Lengyelország mellett bejutott a legjobb 16 közé. Alessandro Ciappini együttese csütörtök este drámai csatában 6 mérkőzés labdát kihasználatlanul hagyva 3-2-re kikapott a lett csapattól. Ezzel a negyedik vereségével a magyar csapat számára biztossá vált, hogy nem juthat be a 8. döntőbe, és az utolsó helyen fejezi be a csoportkört. A tét nélküliség ellenére a magyar válogatott számára fontos a tisztes helytállás, valamint a jövő évi világbajnoki kvalifikáció szempontjából lényeges világranglista pontok gyűjtése. A szlovén férfi kosárlabda válogatott 67-92-re kikapott Franciaországtól a világbajnoki selejtezők 7. fordulójában Párizsban. Vasárnap 20 órától Magyarország lesz az ellenfél Ljubljanában.
2: Időjárás. Tónyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, ugyanakkor jelentős mennyiségű szaharai por is érkezik fölénk déli áramlással, emiatt szűrt lehet a napsütés. A délnyugati szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, délkeleten 36 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral bárhol találkozhatnak az autósok, mert a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai nap első hír összefoglalójába. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot, jó MMR rádiózást!

0: Derült az ég szinte az egész ország felett. Jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak, bár tapasztalják önök is, hogy jó inkább olyan szűrt napsütésben van részünk. Ez állítólag megint valami sivatagi pornak köszönhető, hát ki tudja, mi van már a levegőben. Az minden esetre biztos, hogy meleg van odakint, 29 fokot mutatnak a hőmérők Lendván, 28 fokot jelentenek Muraszombatból, 26 fokot Mariborból, 30 fok van a fővárosban, 32 fok Koper környékén és 16 fokot mértek röviddel ezelőtt a Kredaricán. Megélénkülő szélre készülhetünk majd a nap folytatásában, illetve a felhőzet vagy a por is megnövekedhet felettünk. Az a lényeg, hogy nem lesz zavartalan a napsütés ezen a mai délutánon. A hőmérséklet pedig 29 és 34 fok között alakul a délkeleti tájakon. 36 fok is lehet akár. Ami Magyarország időjárását illeti, 28 fokot jelentenek Lentiből, Zalaegerszegről, Szombathelyről és Budapestről is. Száraz napos időre lehet számítani ma, illetve délután megnövekedhet helyenként a fátyol felhőzet nyugat felől, de csapadékra nem kell készülni. A maximum értékek 33-36 fok között alakulnak majd. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütés, de helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat, viszont a legtöbb helyen csapadék továbbra sem várható. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég, helyenként megélénkülhet a szél, 28-35 fokot mérhetünk szombat délután. Vasárnapra a front nem hoz enyhülést, vasárnap megint csak kánikulai melegre készüljünk, 29-35 fokkal. Aztán, míg a hétfő tartozik ebbe a hónapba, hétfőn a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a légmozgás több helyen feltámad, napközben néhol erős lökések is előfordulhatnak, de tovább fokozódik a kánikula, 29-36 fokkal búcsúzik majd tőlünk az augusztus. Ma nem érkezik front, a magasban viszont erőteljes melegedés zajlik, úgyhogy melegfront jellegű tünetek előfordulhatnak. Fejfájás, szédülés, migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság előfordulhat, erős az UV-sugárzás, a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, és ami még tüneteket okozhat, az természetesen az allergia szezon, főleg most a parlagfűé, aktuális kitartást az allergiásoknak.
1: Közlekedési hírek.
0: Száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, de nem zökkenőmentesen. Baleset történt a Krány-Börnik úton az autópálya csomópont közelében. Itt torlódik a forgalom, aztán egy lerobbant jármű akadályozza a forgalmat a Steyer autópályán, a Trojan egy csomópont előtt a főváros irányába. Itt vidékünkön nagyobb fennakadásról nem jelentettek, radarral pedig bárhol találkozhatunk. Balesetmentes közlekedést és jó utat! Három és fél perccel múlt el egy óra, ezek voltak a friss információk egészen röviden. A próza után már is zenékkel folytatjuk tovább, és nem sokára átnézzük a délutáni tartalmat is. Ha tehetik, tartsanak velünk.

Péntek délután van, és a következő tartalommal várjuk Önöket a következő órákban. A sok zene közt lesz majd friss zenei ajánlat ebben az órában, és majd az ünneplőket is persze felköszöntjük. 2-kor híreket hallhatnak, 2:45 után pedig a hétvégi programajánlóval jelentkezünk majd. 3 órakor lesz terepjáró, 3 összeállítással, a témák a következők. Ma délelőtt a Lendvai kétnyelvű középiskolában adományként adtak át lézergravírozó berendezést a Muraszombati Szociális Foglalkoztató Központ részére, amit az iskola állított össze. Az eseményről Botka Ágnes készít összeállítást. Szintén tőle jön egy másik anyag a Muraszombati galériában, tegnap megnyílt Gorán Tunsek Átmenet a mozgásban című fotókiállítása, amely 29-ig tartó Fronta Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál kísérő programja, a részleteket tehát szintén Ági hozza. És aztán még egy dolog, a Vinárium Fesztivál keretében az etnoestek után a Lendvai Szüret előestéjén a Rózsa városi parkban a boroké lesz a főszerep. A Lendvai Borok estjén a vidék borászai legkiválóbb boraikat kínálják a látogatóknak. A már hagyományossá vált rendezvény záró részében a Dukvártet és együttese ad koncertet a Színházterem nyári színpadán. A részletes programról Igor Magdicsot, a Lendvai Idegenforgalmi és Fejlesztési Intézet igazgatóját kérdezte Fehér Ilona, részletek pedig a terepjáróban. Aztán zenék a folytatásban, 4 órakor hírek, majd a Csodálatos Világunk egy újabb része következik, illetve nyár évén egy korábbi rész ismétlése 4:45 után. 5 órakor híreket mondunk, aztán a Komolyan a zenéről című összeállítás jelentkezik majd Orbán Éva jóvoltából. Már megint elérkeztünk egy hónap utolsó péntekéhez, és nem sokára az egész hónap véget ér, és ez éppen az augusztus, úgyhogy már nagyon-nagyon lehet készülni a tanév kezdetére. No, de ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk a mai napnál és a mai műsornál, tehát Komolyan a zenéről 5 és 6 között, 6 órakor pedig a Napi Krónikával várjuk Önöket. 7 óra előtt egy picivel búcsúzunk, akkor majd mondjuk a további tartalmat. Mindez tehát péntek délután itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Kellemes időtöltést mindenkinek!

közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába, úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással, a közben a másikat kívánod. Szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, aludtam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánni lesz a vával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év, lehettél ember, ugyan mi kell még? Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága, nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit, csak tudj ölelni, gyere, hogy egy pacsit. Na mi van, ver, ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy, hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jól, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

0: összes szint.
1: Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed.
0: Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázzasz magadra, és úgy vigyázzasz másukra. És testvér, alkoss, találj haza. Add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.

Ideje köszönteni a mai nap ünnepeltjeit. Augusztus 28-án az Ágostonok ünnepelnek, és ritka, hogy a szlovén-magyar naptárban egyforma névnap van, de most ez a helyzet. Augustin névnap van a szlovén naptárakban. A latin Augustus név kicsinyítő képző származékának a megmagyarosodott, illetve átalakult alakjáról van szó. Jelentése magasztos, fenkölt, illetve fenséges. Köszöntjük tehát az Ágostonokat. Aztán Adelin, Adelina, Adelinda, Adolár, Ágost, Alfréd, Bán, Elemér, Hermész, Hermia vagy Hermiás, Jermák, László, Mimóza, Morgán vagy Morgána, Mózes, Pelágia és Pelágius névnap is ma van. Augusztus 28-án ők ünnepelnek mind, és nekik kívánunk boldog névnapot. Boldog születésnapot kívánunk mindazoknak, akik születésnapjukat ünneplik, legyen az bárhányadik, legyen olyan a napjuk, amilyennek szeretnék. További kellemes délutánt, jó rádiózást!

0: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és hoztam egy fantasztikus csapatot, és egy tényleg vadonatúj slágert, ami alig 24 órával ezelőtt debütált. A Hogyan tudnék élni nélküle című filmből megismert Marics Peti, Ember Márk és Kirádi Marcell alkotta fiktív formációból valósággá vált. Itt van a Kuplung zenekar legfrissebb dala, a Tényleg fáj, amely augusztus 27-én debütált a hozzátartozó hivatalos videóklippel együtt. A zenekar az elmúlt hónapokban több saját számmal is jelentkezett a közelgő novemberi dupla aréna koncertjük előtt. És hogy milyen az új Tényleg fáj című daluk? Hát korábbi pörgős, poppos, rockos lángerekkel ellentétben a Kuplung zenekar első igazi, lírai hangvételű szakítós balladája megszületett. A dal és a hozzátartozó hivatalos videóklip is központi témában hozza a szakítás utáni ürességet. A szöveg a csalódásról, a magányról és a szakítás elkerülhetetlen fájdalmáról szól, amikor az ember hirtelen egyedül marad az emlékeivel. A dalban és a klipben is erősen építenek a két frontember eltérő karakterére és hangszínére. Még Marics Peti a tőle megszokott karizmatikus, rekettesebb és érzelmesebb pop vonalat hozza, addig Ember Márk vokáljai mélyítik a dal drámaiságát. A videóklip képi világa is a dal melankolikus hangulatát tükrözi, szakítva a korábbi bulis, pörgős atmoszférával. Egyébként ez a dal szorosan kapcsolódik a Hogyan tudnék élni nélküled mozi univerzum érzelmi szálaihoz, miközben a zenekar már önálló novemberi dupla aréna koncertjének a felvezetőjeként is funkcionál. Érkezzen most tehát az aktuális dal, jön a Kuplung zenekar és a Tényleg fáj.
1: Figyelem! A peronon szerelmi bálon haladán kérjük, vigyázzon!

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Hát zenék lesznek, ha nem is újdonságok, de nem is olyan nagyon régiek a folytatásban is. 8 perc múlva 2-kor pedig a híreket hallgathatják meg péntek délután itt az MMR-en, 2:30 után pedig jövünk a hétvégi program ajánlóval.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén országgyűlés mai ülésén a képviselők három konzultatív népszavazás kiírásáról, a szociális segély közmunkához kötéséről, az RTV előfizetési díj eltörléséről, valamint a külföldiek helyhatósági választásokon való szavazati jogáról döntenek. A rendelet tervezetek szerint a népszavazásokat október 11-én tartják. Két gyermek, egy 4 és egy 11 éves, valamint egy 74 éves nő vesztette életét csütörtökön a tengermelléki autópályán történt közlekedési balesetben, amelyben egy teherautó és egy észak-macedón rendszámú személyautó ütközött. Egy súlyosan sérült 33 éves nőt helikopterrel, míg a 39 éves sofőrt mentőautóval szállították kórházba, közölte ma a koperi rendőrség. A Híd két pillére címmel nyílik kiállítás augusztus 28-án, pénteken 18 órai kezdettel a Jubjanai Liszt intézetben. A tárlat a lendvai és a Szentgotthárdi Nemzetközi Művész talapanyagából állt össze, a Rába vidéki alkotótábor 25 éves jubileuma alkalmából. A Jubjanai Magyar Kulturális Központ kiállítás megnyitóján Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere, és Tone Kaiser, Szlovénia kül- és európai ügyekkel megbízott minisztere mondanak köszöntő beszédet. A magyar parlament titkos szavazáson 137 igen voksal, 7 nem ellenében egy tartózkodás mellett Unger Annát, az ELTE politikai és nemzetközi tanulmányok intézet emberi jogi és politikatudományi tanszékének oktatóját választotta meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé. Szavaztak egyetlen elnök helyettesről is, a tisztséget Tasnádi Katalin kapta meg. A bejelentés után az MVVH elnöke és az elnök helyettes esküdtett. António Costa, az Európai Tanács elnöke augusztus 25-e és szeptember 17-e között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Célja az is, hogy megismerje a tagállami vezetők álláspontját, prioritásait. Az Európai Tanács elnöke közölte, hogy pénteken előbb Luxemburg miniszterelnökével, Luc Friedennel, majd ugyanazon a napon Zágrábban Horvátország miniszterelnökével, Andrej Plenkovicsal, és ezen felül Budapesten Magyar Péter miniszterelnökkel is találkozik. Látványos műkincsrablás miatt indított nagyszabású akciót az osztrák rendőrség. Két fegyveres férfi ellopott egy több millió eurót érő gyémántnyakéket a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Anna Gut, rendőrségi szóvívő közlése szerint azonnal megindították a nagyszabású keresést, de egyelőre nem vezetett eredményre. A Kronenzeitung információi szerint felmerült annak a lehetősége, hogy egy balkáni kötődési csoport megrendelésre hajtotta végre a rablást.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van ma kilátás, ugyanakkor jelentős mennyiségű szaharai por is érkezik fölénk déli áramlással, emiatt szűrt lehet a napsütés. A délnyugati szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, délkeleten 36 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral bárhol találkozhatnak az autósok, mert a forgalmi rendőrség ma az egész Muravidékre kiterjedő sebességellenőrzést végez.
0: MMR.

programokkal folytatjuk tovább. Az első kiinduló pontunk természetesen Lendva, könyvtár a Lombok alatt, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ jóvoltából. Lendve egy festői szőlőhegyek aljában fekvő város, Szlovénia legkeleti városa, mintegy 4000 lakossal. A lakosság vegyes, a feliratok, az oktatás és a közszolgáltatások kétnyelvűek. A gazdag kulturális hagyományok alapján gazdag multikulturális közeg alakult itt ki, amely meghatározza a várost és a községet is. Érdekesség, hogy a legrégibb írásos forrás Lendváról egy 1192-ből származó oklevél. A város feletti lendvai vár évszázadok óta a hely egyik legfontosabb építészeti műemléke, ma itt múzeum és galéria működik. A könyvtár a Lombok alatt még az előttünk álló hétvégén várja az érdeklődőket a Lendvai Rózsa Parkban. A látogatók kellemes árnyékban ülve olvashatják a könyveket és folyóiratokat lapozgathatnak. A látogatók számára elérhető kiválasztott anyagok között szlovén és magyar nyelvű könyvek, újságok és folyóiratok állnak rendelkezésre minden korosztály számára. Lapozgatni lehet pénteken és szombaton 17-től 20 óráig, vasárnap pedig 9-től 12 óráig. Mindenkit sok-sok szeretettel várnak. Aztán a nyári esték a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadán lassan zárulnak. Ma 17 órától lesz a Rózsa Parkban a Lendvai Borok Estje, 20 órától pedig a Duhkvártett kísérő együttessel egy koncert a 47. Lendvai Szüret előestén. A rendezvény látogatása díjtalan, szeretettel várnak mindenkit. Ma este zenével, tánccal, hagyományokkal és Lendvai ízeivel együtt éljék át a város fesztivál hangulatát. Lehet tehát ma bemelegíteni, holnap pedig érkezik majd a Lendvai Szüret. Mindjárt folytatjuk tovább a programokkal.

Folytassuk tovább, akkor egy holnapi programmal, ez nem más, mint a lendvai szüret. Augusztus utolsó hétvégének fénypontját a 47. lendvai szüret jelenti, amely tehát holnap lesz. Lendva óvárosát ismét a régió egyik legmeghatározóbb néprajzi és gasztronómiai rendezvényének helyszínévé varázsolja. A lendvai szüret a felvonulás, a néptánc, a gasztronómia és a kapcsolódó programok révén őrzi a kulturális és szőlészeti borászati örökséget, közelebb hozva a látogatókhoz a helyi emberek hagyományait és életmódját. Az idei felvonuláson mintegy 60 csoport vesz részt, a néprajzi fesztivál pedig nemzetközi jelleget is ölt, hiszen Szlovéniából, Ausztriából, Magyarországról és Horvátországból is érkeznek fellépők. A program már holnap délelőtt 10.30-kor kezdődik a könyvtár mesés udvarával. 11 órától a Kukuc Gyerekszínház előadását nézhetik meg a gyerekek, aztán lesznek kézműves műhelyek a Lavina Kultúrklubbal, csillámtetoválást is lehet csináltatni, tehát holnap már 10.30-tól. 11 órakor pedig a Malom utcában az Egyesületek gasztronómiai bemutatója várja a látogatókat. A hagyományos 14 órakor kezdődő felvonulás előtt a Polgárosodás Nyomdászati és Ernyőgyártás Múzeumában ünnepélyesen megnyílik dr. Mósics József emlékkiállítása, 16 órakor pedig a néptánc együttesek műsora következik. A látogatókat egész nap gasztronómiai kínálat, ökörsütés, helyi termelői piac, gyermekprogramok, ugróvára, körhinta és ingyenes kisvonat zárja, este pedig zenés szórakozás. Felhívjuk a figyelmet, hogy a lendvai szüret miatt több útszakaszt is lezárnak majd szombaton Lendván. A Malom utcát reggel 8 órától délután 4-ig a Király Optika és az NLB lendvai kirendeltsége között. Aztán a Fő utcán 14 és 16 óra között lesz forgalom korlátozása volt középiskola parkolójától a Fő utca 2-nél található körforgalomig. A Mercator és az Arma nyomda közötti útszakasz szombat délután 4 órától vasárnap hajnali 4-ig lesz lezárva. Ugyancsak szombaton 14 órától vasárnap hajnali 4-ig nem lehet közlekedni a Vasút utcában és a Zsupáncsics utcában sem. A lezárások idején mindig van kerülő út, úgyhogy a forgalmat elterelik, figyeljék majd a táblákat. Aztán szombaton a lendvai szüret idején ingyenes kisvonat és kisbuszok segítik a látogatók közlekedését. A kisvonat délelőtt 11 órától este 6-ig közlekedik a Termál Resort és a Spárnál található buszmegálló között. A járatok óránként egészkor és félkor indulnak a Termál fürdő elől. A két kisbusz dél és délután 4 óra között a Vinárium kilátótorony és a Szent Katalin templom között szállítja ingyenesen az utasokat. Délután 4 és 6 óra között pedig a Vinárium torony és a Spárnál található buszmegálló között közlekednek majd a kisbuszok. Sok-sok információ, de mindez a holnapi napra, a lendvai szüret időpontjára, napjára vonatkozik, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak Lendvára.

Két program következzék ismét, az egyik Domonkosván lesz a domonkosvai pajta a helyszín. Az Egy kis mázli fesztivál, amely idén már negyedik alkalommal kerül megrendezésre, változatos kulturális programot kínál zenével, színházzal, tánccal, képzőművészettel és a gazdag muravidéki zsidó örökség bemutatásával. Magyarországot a cimbali band képviseli. Az együttes zenéjében a kelet-európai életérzés keveredik a népzenével és a közönség által kedvelt modern zenei stílusokkal. Szombat 21 óra domonkosvai pajta, Egy kis mázli fesztivál, cimbali band koncert, mindenkit szeretettel várnak. Aztán egy búcsúra is várják önöket, mégpedig augusztus 30-án lesz, tehát vasárnap a tormaföldi búcsú. Délután lesz majd labdarúgó mérkőzés Tormaföldre Nova, aztán zenés est több fellépővel, Komonyi Zsuzsival, aztán Lord koncert is lesz majd az este folyamán, kísérő programok, Borház, Légvár, büfé és kirakodó vásár vár mindenkit, aki kilátogat a tormaföldi búcsúra, vasárnap délutánra egy kis program, még így a hónap végére, mindenkit szeretettel várnak a programokon, még egy kis zenével folytatjuk, aztán jönnek a sportajánlatok.

Sportajánlatok a folytatásban. Így 4:30 után Nafta Maribor mérkőzést rendeznek augusztus 30-án vasárnap 20:15 a Lendvai Sportparkban a szlovén labdarúgó élvonal 7. fordulójában. A Nafta 6., a Maribor az első helyről várja a mérkőzést. Aztán augusztus 29-én szombaton játszik hazai mérkőzést az élvonal 3. fordulójában a Nafta U15-ös és U17-es csapata. Az ellenfél a Lendvai Futball Akadémián ezúttal a Mojstrovina Bystrica együttese lesz. Az U15-ösök 11 órakor, az U17-es csapat pedig 13 órakor játszik majd. A Muravidéki Labdarúgó Liga második fordulója ma kezdődik az Apache Olimpia hosszúfalú találkozóval, a kezdés 19 órakor lesz. Szombaton rendezik 17 órakor Cserensovci Grád és a Bákovci Izsákovci mérkőzéseket. Vasárnap 3 találkozó zárja a fordulót, 17 órától Hotiza Polana, Gáncsáni Turnicse és Doklezsovje Bystrica lesz majd a program. A Lendvai Körzeti Liga második fordulójában augusztus 30-án vasárnap 3 mérkőzést tartanak. Hosszúfaluban 10 órakor a Nafta Öregfiúk a Dobronakkal csap össze, 10:30-kor Nedelica Granicsár, 14 órakor pedig Kobilje Csente mérkőzést rendeznek, tehát a Lendvai Körzeti Liga második fordulójában vasárnap. Ennyit akkor a sportajánlatokból és ennyit a programajánlókból. Remélem, mindenki megtalálja a kedvére valót.

Ez volt az Edda felvétele, 5 perc elmúlt, 3:43, 3 órakor 3 összeállítással jelentkezik majd a terepjáró itt az MMR-en, úgyhogy számítunk figyelmükre a következőkben is, illetve ma is van Vinárium Fesztiválos nyereményjátékunk, az utolsó naphoz érkeztünk el, az utolsó kérdésre lehet válaszolni, ahol nincsen egyetlen helyes válasz, hiszen a kérdés az, hogy ön mit szeret a legjobban a Vinárium Fesztivál hangulatában, írják meg nekünk. Most is 17 óráig fogadjuk majd a válaszokat, de a sorsolást egy kicsit elhalasztjuk tekintettel arra, hogy 5 és 6 óra között a Komolyan a zenéről című összeállítás lesz, úgyhogy 6 órakor krónikázunk, fél hét tájban pedig nyertest hirdetünk majd. Ha tehetik, játszanak velünk és maradjanak velünk a folytatásban is.

0: Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.
1: Egy kis mázli. Egy nap emlékezéssel, művészettel, borral és zenével. A Bissele Mazel, egy kis mázli fesztivál Sálóciban és Domonkosfán, augusztus 29-én szombaton, immár negyedik alkalommal. 14 órakor emlékünnepség a Sálóci községháza előtti botlatóköveknél. Tól a Domonkosfai Tájházban kiállítás megnyitó és magyar borkóstoló. Majd 20 órától két koncert egy estén. Színpadon a lendületes bécsi Baba Yaga, majd a világhírű magyar cimbali band.
2: Nincsen semmi igényem, csak napsüssön rám, azt kérem. Ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok.
1: A belépés ingyenes. Augusztus 29-én irány Sálóci és Domonkosfa. Egy kis mázli, rengeteg élet.

Hidak, ma 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Augusztus 20-ai ünnepi megemlékezés Lendván és Dobronakon. A Moravské Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség új helyiségei. Családok őrségi találkozója Hodoson. Pál Ferenc fafaragó kiállítása Lendván. Koncert a csillagok alatt. A 2026-27-es színházi évad magyar bérletes előadásai. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

Augusztus 28-a péntek van, köszöntöm a terepjáró hallgatóit. A lendvai kétnyelvű középiskola, a Mart Metal vállalata közösen sietett a muraszombati szociális foglalkoztató

0: központ segítségére, és az iskolai programon belül dolgozta ki azt a lézergravírozó gépet, amit ma adtak át jelképesen a Lendvai iskola épületében. Potka Ágnes összeállítását hallják.
1: Morski szoboti smo dobili eno naročilo, izdelujemo ene lesene od pirače,
2: Muraszombatban kaptunk megrendelést üvegnyitók elkészítésére fából, hátlapjukon gravírozással. Akkor született meg az ötlet, hogy ne keressünk ehhez kivitelezőt, akinek fizetnünk kellene, mert az ilyesmi igen költséges, hanem egy munkatársunk felvette a kapcsolatot a Lendvai kétnyelvű középiskolával, ahol érettségi feladat lett egy ilyen lézeres gravírozógép kidolgozása. Három diák Slavko Rezsonya tanár irányításával dolgozott rajta. Köszönetet mondok az iskolának ezért, mert a gép által a jövőben már egyedül tudjuk kidolgozni a termékeket, és új ötletek megvalósítására is ösztönöz bennünket. És talán még lesz megrendelünk. 164-en vannak a szervezeti egységeinkben, akiket különböző területeken foglalkoztatunk. Egyeseknek jobb, másoknak nem annyira jó a kézügyessége. Gondolom, nagyon örülnek majd ennek a gépnek, amit a mentorok szigorú felügyelete alatt használunk majd, követve a munka és egészségvédelmi előírásokat. Szeretném, ha másokat is meggyőzhetnénk, rendeljenek nálunk valamilyen alkalmi tárgyat, hiszen intézményünket ebből tartjuk fent. Az alkalmazottakat is díjazzuk az elvégzett munkáért. Ezért felszólítok mindenkit, hogy keressék a munkaközpont kínálatát.
1: Vábim tiszt, aki potrebujajok el od nas, da se obrne a Navarszonadilani Center.
0: Nyilatkozta Darko Krajnc, a Muraszombati Szociális Foglalkoztató Központ megbízott igazgatója. A gyakorlati részt Raduha Mário középiskolai tanár vezette.
3: A CSZD vállalat megkért bennünket, hogyha tudunk velük együttműködni, és akkor a Mart Metal szponzorral és a CSZD-vel eljutottunk egy projektig, ahol úgy döntöttük, hogy csinálunk egy CNC lézergépet, és akkor ez is lett a záróvizsga dolgozat a negyedikeseknek. Ez a gép ez úgy van konfigurálva, hogy csak fával tudunk dolgozni egyelőre. Az erre az 20 wattos diód lézergép, az azt jelenti, hogy nagyjából csak a fát tudja vágni és gravírozni. Szóval bele tudunk vágni és gravírozni akár képet is bármilyen fába. A lézer az olyan dolog, hogy csak szembenézül vele, és már nagy kár tud okozni, úgyhogy a legfontosabb, az első helyen, ami van, az a biztonság. Szóval szemüveg és ezek a fóliák, igen.
0: Nick Barbarics nem volt az átadáson, viszont Lukász Simon, a másik érettségiző, a következőket mondta.
4: Tá izjú smo dobili iz VDC Murska Sobota,
2: a muraszombati VDC-ből érkezett a kihívás, és tanárunk Slavko Rezsonya részéről komolyan vettük a feladatot. Mondhatom, hogy hibátlanul megoldottuk. Menet közben nehézségünk volt a beszerzéssel, vagy azok az alkatrészek, amelyek megérkeztek, nem voltak megfelelők. Most pedig már azt gondolom, hogy nem is tűnik olyan kihívásnak a feladat, hiszen megoldottuk.
0: A harmadik diák Leon Nyakas volt.
5: Dan ez a taksim sztrojem, cse imás száj osznovno znanje racionálnika nitako teško.
2: A gép működéséhez alapvetően számítógépes ismeretekre van szükség. A nehézséget a gép kidolgozásában az elektronikai ismeretek okozták, mivel mi gépészek vagyunk, a mi szakiskolai programunkban erről keveset tanulunk. Máskülönben pedig elégedett vagyok, hogy a feladatot az elképzelésünk alapján meg tudtuk valósítani, és hogy a központ is elégedett ezzel.
0: A szakmai kompetencia, vállalkozókészség, kreativitás, felelősségtudat, önállóság fejlesztése és a felhasználóval való együttműködés voltak azok az értékek, amelyek a pedagógiai oldaláról jelentették az elvégzett munka jelentőségét. Hangsúlyozta az átadás során Szilvia Hajdinyák-Prendel iskolaigazgató. A morális mellett a piaci értéke sem elhanyagolható, tehetjük hozzá, hiszen az üzletben egy ilyen gravírozó vágó ára minden bizonnyal még egyszer annyit kitesz, mint amennyit belefektettek. A Muraszombati galériában tegnap megnyílt Gorán Tunsek Átmenet mozgásban című fotókiállítása, amelyik a 26-tól 29-ig tartó Fronta nemzetközi kortárs táncfesztivál kísérő programja. A részletek Botka Ágnestől a terepjáróban.
6: A ptui születésű Gorán Tunsek Amsterdamban képezte ki magát balettáncosnak, és a legmagasabb szakmai elismerésekkel jutalmazták Hollandiában teljesítményét. Pályafutását követően részt vett a táncosok szakmai átképzésében, és így lett fotográfus 2015-ben. Művészete az identitáskeresés, a múlékonyság, a traumák megragadására koncentrál az egykori táncos érzékenységével. Több kiállítása külföldön jelentős visszhangra talált. 3 fotóalbumot jelentetett meg eddig.
7: Ez az átmeneti folyamat a táncostól magától függ, és ami nagyon egyéni. Valakinél ez egy, másoknál 2 évig tart. Egyesek már korábban tudják, hogy mivel szeretnének majd foglalkozni. Nálam ez hosszabb ideig tartott, kb. 10 évig is. A nagyapám balesetének és halálának a hatására kezdtem el táncolni, és akkor döntöttem el, hogy hivatásos táncos leszek. Akkor adódott a lehetőség egy belga koreográfusnál tanulni, Krisztina Schattellel Magyarországról, akivel együtt léptem fel Budapesten, így számomra ez a környezet közel áll hozzám. Amikor pedig elérkezett az idő, hogy már nem léphetek színpadra, akkor úgy 30-35 éves korban, mint a sport esetében, lassan lezárul ez a pálya. És akkor el kellett gondolkodnom, hogyan tovább. Hollandiában arra köteleznek, hogy döntened kell az új foglalkozásodról. Ez egy szervezett átképzés, amit egy alapból pénzelnek, és 1986-tól működik. A táncosok fizetésének egy bizonyos hányada ide irányul, ezt aztán vissza lehet igényelni személyes költségekre, vagy pedig tandíjra. Ez nagyon jól működik. Magam nem is tudtam róla, mert a tánccsoport ezt automatikusan törleszti az alapnak, de aztán nagyon örültem, amikor tudomást szereztem erről az alapról. A fotó nekem, mint táncosnak a kezdetben nem tűnt nagyon érdekesnek, mert megmerevedik benne a pillanat, de aztán egyre inkább érezni kezdtem, miként sűrűsödik össze benne az idő. És mivel az idő kérdése mindig lenyűgözött, általam mindig visszatérhetsz a múltba, bizonyos elemek által. Így kezdtem el foglalkozni a fényképezésnek a komponált változatával, ami lehetőséget kínál arra, hogy mint koreográfus dolgozzak, amit mindig is szerettem volna csinálni. Ugyanis így magam állítom fel a díszletet, a mozdulatot, a modell kifejezését.
6: Matyás Fárics, a Fronta Nemzetközi Táncfesztivál vezetője 21 éven keresztül. A kiállítás mellé Anna Maria Kleinsek Bulneri című táncát választotta.
8: Ezt
7: az előadást azért választottuk a kiállítás megnyitóra, mert úgy tűnt, hogy ebben az előadásban voltaképpen élő szobrászatról beszélhetünk, ugyanis a testek közötti viszony folyamatosan átalakulásban van. Eközben egy kompozíció épül, vagyis élő szobrászat ez, és a képtár kiváló teret kínál az ilyen jellegű előadásokhoz.
0: A Vinárium Fesztivál keretében az etnoestek után a Lendvai Szüret előestéjén a Rózsa Városi Parkban a boroké lesz a főszerep. A Lendvai Borok estjén a vidék borászai legkiválóbb boraikat kínálják a látogatóknak. A már hagyományossá vált rendezvény záró részében a Duhkvartett és együttese ad koncertet a Lendvai Színház és Hangversenyterem nyári színpadán. A részletes programról Igor Magdicsot, a Lendvai Idegenforgalmi és Fejlesztési Intézet igazgatóját kérdezte.
9: A bor Lendván identitásunk és kultúránk részét képezi.
8: Ezért helyes, hogy legalább évente egyszer egy különleges estet szentelünk neki. Ez az este augusztus 28-án pénteken lesz Lendva központjában, a Rózsavárosi Parkban. Reméljük, hogy nagyon sokan eljönnek megkóstolni az ott kínált minőségi borokat. Hét Lendva vidéki borász kínálja majd borát, de kulináris kínálat is lesz mindazok számára, akik a kettőt szeretik összevonni. A rendezvény 18 órakor fajta borok kóstolásával kezdődik, míg a szomjasabbak finom lendvai fröccsel vagy alkoholmentes italokkal oltatják szomjukat. Az este fénypontja a borkirálynő lesz, aki csatlakozik az eseményhez és velünk együtt kóstolgatja a legkiválóbb lendvai borokat. 20 órától a Színház és Hangversenyterem nyári színpadán a Duff Quartet koncertezik kísérő együttesével. Így az est zenével és tánccal fejeződik be. Meg vagyok győződve arról, hogy mindannyiunknak egy kellemes és szép élményben lesz részünk.
9: Dvorane koncert Quarteta Duh za svojo spremljevalno skupino. Tako da se bo večer potem razvil tudi še plesno in glasbeno in sem prepričan, da ga bomo skupaj lepo zaključili.
6: Mondta Igor Magdics igazgató. A Lendvai Borok estje rendezvény ma a látogatóknak jó alkalmat biztosít arra, hogy találkozzanak a lendvai borászokkal és megismerjék a lendvai borvidék kiváló borait.

0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Botka Ágnes és Fehér Ilona összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!
1: Muravidéki Magyar Rádió.

Mindjárt 3:30 lesz péntek délután, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, talán egyre többen leteszik a heti munkát és tudnak hozzánk társulni. Sok-sok zenével háláljuk ezt meg, mindjárt folytatjuk tovább a zenék sorát és a hét zene számát is meghallgatjuk majd ebben az órában. 4-kor hírek jönnek, aztán a következő órában a csodálatos világunk egy része, egy korábbi rész lesz megismételve. A programok közt nem említettem, de most értesítés gyanánt mondom, hogy a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet értesíti a színház kedvelőket, hogy hamarosan megkezdődik a következő évad magyar színházi bérleteinek árusítása. A tavalyi bérletesek augusztus 31-én és szeptember 1-én és 2-án, az új bérletesek pedig szeptember 3-án és 4-én válthatják meg bérletüket a Lendvai Színház és Hangversenyteremben 9-től 16 óráig. Ami még információ, a teljes áru bérlet 105 euró, nyugdíjasoknak, diákoknak, pedagógusoknak 85 euró, és az új évadban 7 magyar nyelvű előadás várja a közönséget. Drámák, operett, vígjáték és bohózat mind-mind neves társulatok előadásában. Szeptemberben 2 előadás lesz, szeptember 10-én az Udvari Kamara Színház előadásában Karádi és a Szerelem, Új Szászi és a Világ, aztán szeptember 30-án a Rátonyi Róbert Színház előadásában a Nagymama című operettet nézhetik meg. Mindezt át a színház kedvelők figyelmébe és a zenekedvelők figyelmébe már is folytatjuk tovább.

10 perc múlva, 4 órakor jönnek majd a következő hírek, aztán a csodálatos világunkat hallgathatják meg 4:45 után. Most még egy felhívás. A Muravidéki Mintagazdaság idén is gyűjtőpontként kapcsolódik be a búza adománygyűjtési akcióba. Az eredetileg augusztus 20-ig meghirdetett gyűjtést a szervezők augusztus végéig meghosszabbították, így továbbra is várják a felajánlásokat. Aki szeretne búzával hozzájárulni a kezdeményezéshez, még megteheti a Muravidéki Mintagazdaságban, de már

Csak néhány napjuk van hátra. Egy másik értesítés. A lendvai kétnyelvű középiskola értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a lassan induló új tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre szeptember 11-ig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol aztán a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról is.

0: Minden este más élmény. Folytatódik a Vinárium Fesztivál programsorozata Lendván. Augusztus 24-e és 27-e között 4 etnoest, 4 kultúra költözik a Színház és Hangversenyterem nyári színpadára. Szlovén, magyar, horvát és szerb zene, tánc, folklór és ízek teszik különlegessé az estéket. Augusztus 28-án pénteken pedig a lendvai borok veszik át a főszerepet. Borkóstoló, helyi borászok, szabadtéri borkonyha, majd este a Duh Quartet koncertje várja a közönséget. Vinárium Fesztivál. Ezen a héten is érdemes estéről estére Lendvát választani.
1: Yeah.

0: legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádió. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt, Jobbágy Klárát hallják. Lány melletti Brdon folyó diplomáciai találkozón Nataša Pirc Muszár államelnök a szlovén diplomatákhoz intézett beszédében a következőket mondta. Nem fogok hallgatni, amikor a szlovén külpolitika nincs összhangban országunk alkotmányos értékeivel. Az államfő a beszédében alapvető értékként emelte ki a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat. Mint mondta, a szlovén köztársaság elnökeként osztozom önökkel az alkotmányban rögzített értékek mindennapi védelmének és fenntartásának felelősségében. Ez a jövőben is így lesz. Elkötelezettségem a jövőben is ugyanaz marad, hogy ne hallgassak, amikor a szlovén külpolitika nincs összhangban országunk alkotmányos értékeivel, jelentette ki Pirc Muszár a diplomáciai testülethez intézett, zárt ajtók mögött tartott beszédében.

0: A tegnapi tengermelléki autópályán történt balesetben, amikor is egy teherautó és egy személyautó ütközött össze, egy 4 és egy 11 éves gyermek, valamint egy 74 éves nő vesztette életét. A sérült 33 éves nőt helikopterrel, a 39 éves sofőrt pedig mentővel szállították kórházba. A rendőrség elsődleges információi szerint a teherautó 64 éves boszniai állampolgárságú sofőrje meghibásodás miatt parkolóhelyen parkolta le a járművet. Az olasz rendszámú személygépkocsi sofőrje először a korlátnak, majd a pótkocsi bal hátsó részének ütközött. A személygépkocsiban 5 Olaszországban élő észak-macedón állampolgárságú személy utazott. 89 éves korában meghalt 5. Harold norvég király. Az uralkodó egy ritka vérbetegség miatt került a kórházba, ahol péntek hajnalban békésen távozott az életből. Halálával egy több mint 3 évtizedes korszakért véget Norvégiában. A király halálhíre után Oszló utcáin is érezhetővé vált a gyász, a palota előtt egyre több ember jelent meg virágokkal és mécsesekkel, emlékezve az ország szeretett uralkodójára. Az ukrán külügyminiszter ma határozottan kiállt amellett, hogy a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna védelmi költségeinek és helyreállítási kiadásainak finanszírozására fordítsák. Miután Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, hanem inkább ehelyett fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítás költségei miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Igazságos és logikus, hogy ne csupán az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználjuk. Az Ukrajna, valamint Európa többi részének az orosz fenyegetéssel szembeni védelmével kapcsolatos többletköltségek fedezésére. Sport, a Celje játékosai, a Bayernrel, az Olimpiákosszal, a Ferencvárossal, a Salzburggal, a Sturmmal, az Omoniával, a Nec Nijmegennel és az Ararat Armíniával találkoznak az Európai Ligában. Derült ki az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA mai monakói sorsolásából. Az első fordulót szeptember 16-án és 17-én rendezik, a pontos mérkőzés naptárat a következő napokban hozzák nyilvánosságra.
1: Időjárás.
0: Ma délután napos időnk lesz, időnként megnövekedett felhőzettel. A sivatagi por miatt meglehetősen szürt fényű felhős lesz a levegő. Gyenge vagy mérsékelt délnyugati szél fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok lesz.
2: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform szerint Muravidéken nincs fennakadás a forgalomban, a rendőrség által végzett sebesség ellenőrzése az autósok Muravidék szerte bárhol számíthatnak.

0: csodálatos világunk. Legyek, rekordok és csodálatok.
1: Múltunk rejtélyei.
2: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén nyáron ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Tehát ma múltunk rejtélyei és a Gyatlov incidens.
0: Tények és vélt valóságok a magyar és a világ történelemből.
2: Az Uráltól keletre több ezer kilométeren átterül el Szibéria. A világ leghidegebb, legzordabb és legbarátságtalanabb vidékeinek egyike. Az Urál lábán áll a mai Jekatyerinburg az egykori Szverdlovszk városából indult útjára 1959. február 1-én egy expedíció. A 9 fős, komoly túrázó tapasztalatokkal rendelkező egyetemista csapat azonban rejtélyes körülmények közt odaveszett. Ma már Gyatlovhágónak nevezik a tragédia helyszínét a csoportot vezető Igor Gyatlovról. A csapat pusztulásának körülményei, a történtek oka máig találgatások tárgyát képezik, habár az ügyet a hatóságok lezártnak tekintik. Végezzük tehát el a bűnügyi helyszínelést, mondjuk el, amit tudni vél a világ a Gyatlov rejtéről. Kósa Ferencet hallják.
3: Bevezetőként azt kell elmondani, hogy napjainkban is ez a Gyatlov rejtély az orosz kriminalisztika egyik legnagyobb rejtélyének számít. Miről is szól az egész rejtély? 1959-et írunk. Most talán egy rövid történelmi bevezetőt kellene azért mondani, hogy mi is történt 59-ig a Szovjetunióban. Tudjuk, hogy 53-ban Sztálin meghalt. 53 márciusában őt Nikita Hruscsov követte majd a színpadon. Ő lett a Szovjetunió első számú embere, a kommunista párt vezére, és most a desztalinizáció azért ilyen gyerekcipőben elindult, a gulágokból azért kiengedték a politikai bebörtönzötteket, kicsit enyhült ez a nehéz szovjet terror, és ennek köszönhetően azért a szovjet emberek már különböző kirándulásokat stb. Meg tudtak szervezni, de természetesen ezt is csak engedéllyel. Majd 1959 elején úgy döntöttek Jekatyerinburg városában, hát akkor még 1959-ben úgy hívták, hogy Szverdlovszk, és ez a város a Urál hegységben található. Urál Európát és Ázsiát ossza ketté. Szverdlovszk vagy Jekaterinburg napjainkban Oroszország negyedik legnagyobb városa, szóval Moszkva, Szentpétervár után következik szinte majdnem. Körülbelül olyan 1.400.000 lakosa van. Úgy döntöttek Igor Gyatlov és még 9 társa, hogy egy siturát fognak szervezni Észak-Urál hegységében, még főre a közeledő pártkongresszusnak a méltatását. Hát ez volt a nagyon-nagyon rövid elképzelésük, hogy lényegében Észak-Urálban csinálnak egy ilyen siturát, körülbelül 200 kilométert fognak haladni észak felé, és majd akkor visszatérnek Jekatyerinburgba, vagyis az akkori Szverdlovszk városába.
4: Ebből úgy hangzik, hogy nem voltak ők valami politikai ellenfelek, tehát itt nem arról volt szó, hogy valami olyasmit csináltak volna, amit a pártállam akadályozott volna, vagy bármilyen gond lett volna.
3: Sőt, hát kommunista párt tagok voltak, szinte mindannyiuk. Szóval itt egyetemi hallgatókról van szó. Igor Gyatlov, a túra vezére, ő egy rádiotechnikus, karvégzős hallgatója volt. A többi 5 személy, közöttük 2 hölgy is, ők is egyetemi hallgatók voltak, és még volt 3 személy, akik különböző szverdlovszki gyárakban dolgoztak. Mindannyian hű szovjet állampolgárok voltak, sőt pártagok is.
4: Távol attól, hogy valami másról lenne szó, mert majd lesz olyan történetünk is, főleg Magyarországról, ahol hát bizony valami pártellenes megmozdulások voltak. Azt hangsúlyozzuk ki, hogy azért akkoriban biztos vagyok benne, hogy az Urál-hegység nem egy ilyen síparadicsom volt, nem tudom milyen jól kimunkált síközpontokkal, mint most, ahogy az Alpokból ismerjük azt, akár innen Szlovéniából, vagy csak úgy elmegy az ember, és ott ilyen nagyon modern körülmények közt síjel, hanem akkor ez még szerintem még manapság is azért elég vad táj lehetett, hiszen az Urál az ugye az ott van mai Oroszországnak a belsejében, húzódozik, mint egy gerinc ugye észak felé, ott már azért elég kemény tundra is van, úgymond. Főleg, hogyha télen volt ez, télen történt ez, akkor, hogyha egy rosszabb időjárásnak tették ki magukat a turisták, akkor bármi baj is lehetett, hiszen mondom, nem volt olyan infrastruktúra, ugye?
3: Infrastruktúra akkor az Urál hegységben természetesen nem volt, a síelés még napjainkban se, nem olyan populáris, ha úgy mondom, az Urál hegység területén, viszont tudnunk kell, hogy ez a Urál hegység körülbelül 2500 km hosszú hegység, amely észak-dél irányban halad. A legnagyobb csúcsa az körülbelül 1900 méter magas a Narodnaja nevű csúcs, szóval itt nem beszélhetünk nagyon-nagyon magas hegyekről, hát ezt úgy kell elképzelni a Közép-Urált, hogy körülbelül olyan a magassága, mint a mi Pohorjénk, valami ilyesmi hasonló, szóval 1600-1500 méteres. 1959. január végén a tisztagú csapat nekivágott, hát a nagy kalandnak, sajnos majd kiderült, hogy csak egyetlen egy élte túl közülük ezt a kalandot, hát őnek az volt a szerencséje, hogy már a túra elején lebetegedett, és vissza kellett neki fordulnia, lázos volt, és ő volt az egyetlen átélő. Az az érdekes az egészben, mi is történt utána, nagyon keveset tudunk, csak bizonyos naplójegyzikekből, a filmfelvételek, amit a turázók lefilmeztek, azok eltűntek, most hogy kitüntette el őket, azt se tudjuk. Na, a lényeg az, hogy januárban, 1959. január 1-én táboroztak le az úgynevezett Halácjál hegy lábánál. A hegy neve magyarul azt jelenti, hogy halálhegy, és ennek a hegynek a meredek oldalán, hát lehet, hogy ez is már valamit sejtett az egész meséből. Na és a csapat lényegében a magyarokkal nyelvarokkon vogulok, vagy a mansik, úgyis nevezzük őket, vadász udvonalon érkezett ide. És már említettem, hogy egyik közben megbetegedett, az elhagyta a turázókat, a többiek pedig itt egy tábort ütöttek le. Na, de a következő három héten belül semmilyen hírt nem adtak magukról. Szóval tudjuk, hogy volt rádióvevő eszközük, szóval hírt adhattak volna magukról, de semmilyen hír nem jutott se Sverdlovszk városába, se hova. Február végén egy ilyen nagyobb expedíció kezdte őket keresni, körülbelül 4000 négyzetkilométernyi területet kutattak fel a keresők, és február 26-án, szóval február végén egy sokkoló kép várta őket, megtalálták a táborhelyet, és 5 holttestre bukkantak rá.

0: Megkezdődött a találgatás, hogy mi történhetett. Még a legfinomabb dolog lehet az, hogy az időjárás miatt bajba kerültek, és esetleg még akár kannibalizmusig ment a dolog, tehát nem volt élelmük, vagy nem tudtak onnan elmenekülni. Esetleg egyesek megfagytak közülük, másikak. Hát láttunk már ilyet például, amikor a foci csapat lezuhan az Andokba. Erről is film készült például, akkor ilyenek is megeshettek ilyen extrém helyzetbe. Aztán akkor ugye ott van a Yetik legendája, amelyet ugye itt-ott Amerikától kezdve Ázsián át ilyen hegyes vidégeken ezek a fajta lények, amelyek állítólag, hogy élnek ilyen helyeken, az ilyen lény jöhetett volna, vagy pedig hát ott vannak ugye az UFO-k, hát azt se lehet kizárni, hiszen ugye nem bizonyított, hogy nincsenek földön kívüliek. Ez is bármikor bekövetkezhet, tényleg bármelyik nap ugye megjelenhetnek, mert hát nem tudjuk, mert rengeteg bolygó van itt a környezetünkben, ahol, hogyha nagyobb technikával bírnak, akkor itt meglátogathatnak minket. No, és akkor hogy indultak el a nyomozók, úgymond, mi fogadta őket még itt, milyen bizonyítékokra leltek?
1: Hát igen, most következnek ugye a furcsaságok, szóval erről beszéltünk. Egyelőre február 26-án még csak az 5 holttestet találták meg, ugye a 9 közül, mondtuk, hogy a 10. az már elhagyta a táborhelyet, betegség miatt, sőt a táborhelyig el se jutott velük. Most a furcsaságok hát nagyon érdekesek. Az első dolog az, hogy a sátor falát belülről késsel vágták fel, az emberi maradványokat pedig 900 méterrel odébb a sátortól találták meg egy 5 méter magasságig lecsupaszított fenyőfa alatt. Ott voltak a holttestek. A két holtteste nem volt lábbeli, a harmadik pedig csak alsón nem üdviselt. Az is érdekes, hogy egy 22 éves lány, említettem, hogy két lány is részt vette az expedícióban, nevezetesen Zinaida mellett vércseppeket találtak, de később kiderült, hogy nem a csapat tagjaitól származnak ezek a vércseppek. Ez is egy elgondolkodtató tény. Aztán egy holttestnek hiányzott az orra, többnyiükön pedig égési sérülések nyomára lehetett bukkanni, valamennyinek a testének a bőrszíne ilyen narancssárgás szint oltott magába. A holvadások után májusban volt már ez, megtalálták a hiányzó 4 holttestet is, egy több méter mély vízmosás szélén. Judmilának el volt törve valamennyi bordája, és elmozdultak a belső szervei. De hát érdekes, hogy semmilyen külsérelmi nyom nem látszott a testén. Ezen kívül pedig a nyelve is hiányzott. Hát ezek nagyon érdekes ilyen megállapítások. Én néztem a világhálózaton ezeket a képeket, meg lehet nézni, akinek jó idegei vannak, annak javaslom, hogy nézze meg a képeket. Ezek horrorisztikus, rémisztő képek, fekete-fehér képek, még abból az időből készültek. De meg lehet nézni a YouTube-on egy filmet is 2013-ban, hogyha nem tévedek, az amerikaiak készítettek egy horror filmet is erről a gyátlov rejtéről, bizonyos részeit megnéztem, az egész filmhez nem tudtam hozzájutni, mondom, a világhálózaton a képek megtekinthetőek.

0: Ez egy abszolút horrorfilmbe illő történet, sajnos, igen. És egy bűnügyi történet, amelynek aztán a feltárása nem is sikerült, mert túl sok a kérdőjel. Ugye mindez elég messze történt a civilizációtól, nincsen túlélő, nem lehet tudni, hogy valakik oda mentek, miért mentek volna, miért követték el ezt a bűntényt, vagy pedig, hogy egymásnak estek neki a túrázók. Hát szóval rengeteg lehetőség van, vagy mondom még egyszer, az időjárással volt valami probléma. Mi az, ami utána kiderült az évek során, vagy a kutatások mit tártak föl, úgymond, hát, mit tudunk ma?
1: Még a magyarázatok előtt a boncolásról néhány gondolatot. 6 holttesten radioaktivitás nyomait fedeztek fel. 1949-ben, szóval 10 évvel a Gyatlov rejtély előtt gyártották meg a szovjetek az első atombombát, és valahol az Uráltól délre próbálták ki. Na most, hogy radioaktív nyomokat fedeztek fel a testeken, a turavezető fényképezőgépéből nyoma veszett a filmek eltűntek, szóval hát ezt most vagy a nyomozók tüntették el, vagy valaki, aki a tettet hajtotta végre, természetesen ezt nem tudjuk. És az is érdekes, hogy 50 kilométerrel távolabb ettől a horrorisztikus helyszíntől egy másik turázó csoport, pedig a halálhegy fölött furcsa, különböző nagyságú, vöröses, narancssárgás, illetve kékes színű gömböket látott ide-oda cikázni az égen. Szóval hát következtethetünk arra is, hogy valamilyen UFO-k, ugye ismeretlen légi tárgyok jelentek meg az Urál fölött. Különböző magyarázatok vannak a dologgal kapcsolatosan, például már említetted ugye, hogy a földön kívüliek beavatkozása, ami talán lehetséges, hogyha belegondolunk erre a cikázásra, ugye amit láttok, a másik expedíció, amit látott, amely 50 kilométerre volt szerencsétlenségtől. Aztán van egy olyan elképzelés is, hogy a csapat a kísérleti fegyverek áldozata lett, a szovjet hadsereg áldozata. Tudnunk kell azt, hogy a 50-es években, sőt még a 60-as, 70-es években is Szovjetunióban magánélet nem létezett. Az életnek a igenis kicsi csekély volt az értéke, úgymond, ugye? Mert úgy képzelték el, hogy a szocializmus, vagyis majd a jövőbeli kommunizmus csak a nagy lemondások árán lehet kiépíteni, és az egy ilyen élete nem olyan fontos, mint a közösségi. Hát sajnos ez is benne lehet szerintem a pakliba, hogy a szovjet vörös hadsereg áldozatai lettek. Olyant is olvastam, hogy talán sorozatgyilkosság történt közöttük féltékenység miatt, de hát ezt én nem hiszem, ilyenben nem avatkoznék bele, mert a csapattagok azok szinte majdnem mind barátok voltak. Olvastam olyant is, hogy az orosz jetti, vagy jettik, többes számban okozhatták volna ezt a nagy tragédiát, de én szerintem, ez az én szerény véleményem, leginkább arra voksolok, hogy a szovjet hadsereg valamilyen kísérleteket végezhetett abban az időben, Urál környékén, mert tudjuk, hogy hát lényegben az egész Szovjetunió egy zárt terület volt, de Urál környéke még inkább zárt terület volt, és itt szokták az atombombákat is tesztírozni valamilyen szinten, lehet, hogy ez volt az oka. Még olyant is olvastam, hogy az egyik turázó azonnak a rokkona még a tura előtt kijelentette azt, hogy hát igen, belekeveredtek valami furcsaságba a vörös hadsereggel, és most a turát nem tudják lemondani, el kell nekik indulniuk. Úgyhogy én arra teszem le a voksomat, ha bár mondom, a második dolog, amire nem esküdnék fel, de nagyon közel van hozzám, talán a földön kívüliek beavatkozása.

Múltunk rejtélyei, titkok, rejtélyek, legendák, tények és vélt valóságok. Most megismételtük a 2021. január 14-i epizódot, amelyben a Gyatlov incidensről meséltünk. Egy hét múlva pedig újra múltunk rejtélyei és a letűnt Atlantis. Kósa Ferenccel már itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

3:45 van, hamarosan lezárul majd a Facebook játékunk mai fordulója, amely egyben az utolsó is, hiszen ezen a héten lehetett játszani velünk. Viszont van még negyed órájuk, hogy válaszoljanak a mai kérdésre. Nincsen egy jó válasz, bármit írnak, az jónak tekinthető. Annyit még ezzel kapcsolatban, hogy 17 óráig fogadjuk tehát a hozzászólásokat a játékra, de a sorsolást egy picit elhalasztjuk, 5:30 helyett 6:30 tájékán hirdetünk majd nyertest, tekintettel arra, hogy megint csak véget ér egy hónap, és a hónap utolsó péntekén mindig a következő órában, tehát 5 és 6 között a Komolyan a zenéről című összeállítás lesz hallható, úgyhogy megértésüket köszönjük természetesen, és hát várjuk Önöket a következő órában is mindenképpen, meg majd a sorsolással is. A nyertessel felvesszük mindenképp a kapcsolatot, úgyhogy ha lemaradnának magáról a sorsolásról, vagy az eredményhirdetésről, akkor is a nyertessel mindenképpen fel fogjuk venni a kapcsolatot. Ma még tehát játszhatnak velünk cirka negyed órán keresztül. Negyed óra múlva jönnek a hírek, további jó rádiózást!

0: Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.
1: Egy kis mázli. Egy nap emlékezéssel, művészettel, borral és zenével. A Bissele Mazel, egy kis mázli fesztivál Sálovciban és Domonkosfán, augusztus 29-én szombaton, immár negyedik alkalommal. 14 órakor emlékünnepség a Sálovci községháza előtti botlatóköveknél. A 18.30-tól a Domonkosfai Tájházban kiállítás megnyitó és magyar borkóstoló. Majd 20 órától két koncert egy estén. Színpadon a lendületes bécsi Baba Yaga, majd a világhírű magyar cimbali band.
2: Nincsen semmi igényem, csak napsüssön rám, azt kérem. Ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok.
1: A belépés ingyenes. Augusztus 29-én irány Sálovci és Domonkosfa. Egy kis mázli, rengeteg

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt Jobbágy Klárát hallják. Megkezdődött a mezőgazdasági növényekben az idei aszály okozta károk felmérése, valamint a szárazság miatt kárt szenvedett gazdálkodók kérelmeinek összegyűjtése. Az önkormányzati bizottságok szeptember 23-áig gyűjtik a nyomtatványokat. A Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara szolidaritásra szólította fel a gazdálkodókat a takarmányozás terén, miután egyes térségekben már most látható, hogy ezzel gond lesz. Az idei aszály különösen a gyep területeket és a siló kukoricát sújtotta. Sok területen olyan alacsonyak a hozamok, hogy az állattenyésztők nem fogják tudni takarmányozni állatállományukat az őszi és téli időszakban. Meghalt az a 46 éves szlovén állampolgár, aki a keddi dél-olaszországi Kalábria régióbeli Mileto városában található turista szálon történt robbanásban sérült meg. A súlyos égési sérüléseket szenvedett szlovén férfit egy palermói kórházban ápolták. 44 éves felesége és 10 éves lánya kritikus állapotban vannak kórházban. Rengeteg találgatás övezi a CIA igazgatójának moszkvai útját és Vlagyimir Putyin három titkos elnöki rendeletét. A CIA főnöke kedden látogatott Oroszországba. Ilyen látogatás legutóbb 5 éve történt, amikor az amerikai hírszerzés akkori vezetője győzködte a Kremlt, hogy ne támadják meg Ukrajnát. Az akkori látogatás sikertelen volt, hiszen 3 hónappal később Vlagyimir Putyin elindította az azóta is tartó háborút. John Ratcliffe mostani nagyjából 7 órás útjának nem csak a célja ismeretlen, de az is, hogy kivel találkozott. Kiemelt

0: fontosságú azonban enélkül is kiemelt fontossága azonban enélkül is egyértelmű, a gyanú szerint Oroszország mozgósításra készülhet a szeptemberi orosz parlamenti választás után. Több mint 90 ezer ember szorul segítségre a Nepál és a kínai tibeti autonóm terület határvidékét sújtó villámáradás nyomán. A villámárvízben egész falvak tűntek el, a mentés pedig az infrastruktúra pusztulása, az áram és kommunikációs hálózat kiesése is nehezíti. A Vörös Kereszt 25 millió svájci frankot igényelt azonnali segítségnyújtásra és a következő két év helyreállítási programjaira. Sport. Egy pihenő nap után a szlovén röplabda csapat Törökországban játszotta az Európa-bajnoki selejtezők utolsó mérkőzését. A szlovének ma délután Magyarországgal csaptak össze, akik ellen az A csoport harmadik helyéért küzdenek, így legalábbis papíron könnyen ellenfelek lesznek a nyolcad döntőben. Ahhoz, hogy megelőzzék a harmadik helyen álló németeket, győzelemre volt szükségük. A szlovének Magyarország ellen végül 3-0-ás győzelemmel zártak.
1: Időjárás.
0: Ma délután napos időnk lesz, időnként megnövekedett felhőzettel, a sivatagi por miatt meglehetősen szűrt fényű felhős lesz a levegő. Gyenge vagy mérsékelt délnyugati szél fúj, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok lesz.
2: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform szerint Muravidéken nincs fennakadás a forgalomban. A rendőrség által végzett sebességellenőrzésre az autósok Muravidék szerte bárhol számíthatnak.
3: Nyolc rádióállomás. Öt televíziós csatorna. Az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
4: Komolyan a zenéről. Nem csak komoly zenei műsor, Orbán Évával.
5: Mi történik akkor, amikor egy trombita nem egyszerűen dallamot játszik, hanem szinte megszólal és beszélni kezd? Amikor néhány hangból egy egész személyiség bontakozik ki, és egyetlen hangszer segítségével egy zenén saját történetet mesél el? Ilyenkor a hangszer hangja szinte összefor azzal, aki megszólaltatja, és egy idő után már néhány hangból felismerjük magát, a zenészt. Éppen ez a jazz egyik legnagyobb varázsa. Ugyanaz a hangszer két különböző zenész kezében egészen más történetet mesélhet el. Mai műsorunkban így hát két legendás trombitást idézünk fel, Louis Armstrongot és Miles Davist. Két különböző korszak, két különböző személyiség és két eltérő felfogás a jazzről. Mégis ugyanaz a hangszer kapcsolja össze őket, mégpedig a trombita. Köszöntöm Önöket, tisztelt hallgatók! 2026-ban Louis Armstrong születésének 125. Miles Davis születésének pedig 100. évfordulójára emlékezünk. Armstrong a jazz egyik nagy úttörője volt, aki alapjaiban változtatta meg a trombita és a szólójáték szerepét. Miles Davis pedig egy későbbi korszakban újra és újra megmutatta, hogy a jazznek még mindig lehet új arca. A következő közel 50 percben tehát két legendás trombitás világába látogatunk el, de nem lesz ez hagyományos zenetörténeti utazás, ugyanis lesz benne New Orleans, lesznek régi jazz dallamok, lesz Ella Fitzgerald és Louis Armstrong, lesz egy kis romantika, egy kis humor, és természetesen Miles Davis is. És talán lesznek olyan pillanatok is, amikor egyszerűen csak hátradőlünk, és hagyjuk, hogy a zene szóljon. Egy kellemes nyárvégi estén ugyanis szinte nincs is szükség többre.

A jazz egyik legnagyobb ikonjának tartott Louis Armstrong 1901. augusztus 4-én született New Orleansban, abban a városban, amelyet gyakran a jazz szülővárosának neveznek. A jazz ekkor még fiatal műfaj volt, amelyben különböző zenei hagyományok találkoztak. A blues, a ragtime, az afroamerikai zenei hagyományok, a gospel, valamint az európai zene hatásai egyaránt jelen voltak. Armstrong azonban egészen új irányba fordult. Megmutatta, hogy a jazzben egyetlen zenész is képes történetet mesélni. A trombitája egyszerre volt ragyogó, virtuóz és hihetetlenül emberi. Nem csupán hangokat játszott, szinte beszélt a hangszerén keresztül. Éppen ez lett Armstrong egyik legnagyobb öröksége. A trombita az ő kezében nem egyszerűen hangszer volt, hanem egy sajátos hang, egy felismerhető személyiség.

A Potato Head Blues után még jobban érzékelhetjük, mennyi játékosság volt Armstrong zenéjében. Ő nem félt a humortól, nem félt attól, hogy egy-egy hanggal meglepje hallgatót. És mindennek előtt nem félt improvizálni. Az improvizáció a jazz egyik legfontosabb eleme. A zenész nem egyszerűen eljátsza azt, ami le van írva, hanem az adott pillanatban és saját elképzelése szerint alakítja a zenét. Armstrong ebben úttörő volt, és közben egyre népszerűbb lett. A jazz kilépett a kisebb klubok és tánctermek világából. Armstrong pedig hamarosan nem csak a jazz kedvelők, hanem az egész világ számára ismert előadóvá vált trombitásként és énekesként egyaránt. Most egy könnyedebb, vidámabb felvétel következik.

0: When you're smiling, the whole world smiles with you. Amikor mosolyogsz, az egész világ veled mosolyog. Talán nem véletlen, hogy éppen egy augusztusi műsorban hallgatjuk ezt a dalt, ugyanis a nyár végének van valami különleges hangulata. Még ott van a nyár melege, de az esték már egy kicsit csendesebbek. A nappalok lassan rövidülnek, és az ember könnyebben megáll egy pillanatra. Képzeljünk csak el egy kellemes nyári estét. Kiülünk egy kávézó teraszára, lassan lemegy a nap, kellemes a levegő, körülöttünk beszélgetnek az emberek, és valahonnan a háttérből megszólal egy régi jazz dallam. Nem kell minden hangra odafigyelnünk. A zene egyszerűen csak körülvesz bennünket. Ez is a jazz egyik varázsa. Nem mindig akar valami fontosat mondani. Néha egyszerűen csak jó hallgatni.
1: Heaven, I'm in heaven.

Az imént Louis Armstrong és Ella Fitzgerald duettjét hallottuk. A két előadó találkozása különleges pillanat a jazz történetében. Ella Fitzgerald hangja tiszta, könnyed és elegáns, Armstrongé pedig érdesebb, rekettesebb, sokkal játékosabb. És éppen ettől működik olyan jól a párosuk. A cheek to cheek pedig szinte tökéletesen illik ehhez a nyári estéhez. Van benne romantika, könnyedség és egy kis régi világot idéző elegancia. Ella Fitzgerald és Louis Armstrong több alkalommal is együtt dolgoztak, és közös felvételeik között több olyan örökzöld található, amely máig a jazz kedvelők kedvence, akár a következő is.

0: that again, dearie, please.
1: No, they can't take that away from me.
2: Ez már egy kicsit játékosabb, csipkelődőbb világ, ugyanis a jazz nem csak melankólia és improvizáció, nem kell minden egyes pillanatot komolyan venni. Lehet egy kicsit játszani a dallammal, lehet mosolyogni a hangokon keresztül, és azt hiszem, ez egy nagyon fontos része a jazznek. Így hát a jazz lehet akár elegáns és romantikus, netán játékos, vagy egyszerűen csak szórakoztató. És talán egy augusztusi estén éppen erre van szükségünk.

Isn't this a lovely day? Nem csodálatos ez a nap? Hát nem éppen ezt érezzük egy kellemes nyári estén? Hogy tulajdonképpen nincs is szükségünk semmi különlegesre. Elég csupán egy jó zene, egy kellemes társaság, egy nyugodt este, és az az érzés, hogy egy kicsit minden rendben van. De miközben Armstrong és Ella Fitzgerald zenéje ennyire természetesnek és könnyednek tűnik, a jazz közben folyamatosan változott. A következő évtizedekben egy új generáció érkezett, és közöttük volt egy fiatal trombitás, aki egészen másképpen kezdett gondolkodni erről a zenéről. Ő volt Miles Davis.

Amint hallhattuk, a Round Midnight zeneszámban Miles Davis egészen más világot alkotott meg. Még Armstrong zenében sokszor ott van a mosoly, a lendület és a közvetlenség, Miles Davis zenéje gyakran visszafogottabb, csendesebb és elmélyültebb. Mintha nem akarná egyszerre megmutatni az összes gondolatát. Amint már a műsor elején is említettem, Davis is ugyanazt a hangszert választotta, mint Armstrong, azaz a trombitát. De ő egészen más hangot keresett rajta, és éppen ezért érdekes őket egymás után meghallgatni. Nem azért, mert egyikük jobb lenne a másikánál, hanem mert megmutatják, hogy ugyanaz a hangszer mennyire különböző történeteket tud elmesélni.

Miles Davis 1926. május 26-án született, így 2026-ban születésének 100. évfordulójára emlékezünk. Ebből az alkalomból egész évben világszerte megemlékezéseket és zenei programokat rendeznek. De visszatérve zenéjére, Miles Davis alkotásaiban gyakran van valami különös nyugalom. Nem akar mindent egyszerre megmutatni, hagyja hangokat megszületni, és hagyja őket elcsendesedni is. Talán éppen ezért illik annyira egy késő nyári estéhez, amikor már nem olyan erős a fény, amikor a nap lassan eltűnik, amikor az ember egy kicsit elcsendesedik. A jazz ilyenkor szinte háttérzenévé válhat, de nem jelentéktelen háttérzenévé, inkább olyan zenévé, amely mellett gondolkodni lehet, vagy beszélgetni, vagy akár emlékezni.

A Blue and Green már szinte teljesen elcsendesíti a műsort, és itt, ezen a ponton ér össze igazán a két zenész története. Louis Armstrong és Miles Davis nagyon különbözőek voltak. Armstrong gyakran úgy játszott, mintha azt mondaná, hallgassatok rám. Miles Davis pedig, mintha inkább ezt mondaná, figyeljünk. Figyeljünk a hangokra, figyeljünk egymásra, és néha figyeljünk a csendre is. De bármennyire is különbözött a két zenész, van valami, ami összeköti őket. Mindketten személyiséget adtak a trombitának. Néhány hang után fel lehetett ismerni őket. Valójában ez a legnagyobb dolog, amit egy zenész valaha is elérhet. Hogy ne csupán egy hangszeren játszon, hanem saját hangja legyen.

Louis Armstrong és Miles Davis. Két trombita, két különböző jazz zene. És mégis ugyanaz a különleges képesség néhány hanggal történetet mesélni. Egy olyan történetet, amely arról szól, hogy a világ nem tökéletes, de ettől még lehet benne szépséget találni. Köszönöm, hogy ezen a nyár végén lehet benne szépséget találni. Köszönöm, hogy ezen a nyár végi estén is velem tartottak.

0: Esti Krónika a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm Esti Krónikánk minden kedves hallgatóját. A krónika elején hírösszefoglalónk legfontosabb hírei következzenek egy-egy mondatban. A szlovén államelnök elégedetlen Szlovénia jelenlegi külpolitikájával.
2: A jövő héten ismét elkezdődik az iskola, így megnövekszik a forgalom az utakon, vigyázzunk gyermekeinkre.
1: Elkezdődött az aszálykár felmérése.
2: Meghalt a norvég király.
1: És hatalmas tűz ütötte fel a fejét London szívében. Ezek lesznek főbb híreink, most következzenek a részletek.

0: A Krány melletti Bőrdón folyó diplomáciai találkozón Nataša Pirc Muszár államelnök a szlovén diplomatákhoz intézett beszédében a következőket mondta. Nem fogok hallgatni, amikor a szlovén külpolitika nincs összhangba országunk alkotmányos értékeivel.
1: Az államfő a beszédében alapvető értékekként emelte ki a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat. Mint mondta, a szlovén köztársaság elnökeként osztozom önökkel az alkotmányban rögzített értékek mindennapi védelmének és fenntartásának felelősségében. Ez a jövőben is így lesz. Elkötelezettségem a jövőben is ugyanaz marad, hogy ne hallgassak, amikor a szlovén külpolitika nincs összhangban országunk alkotmányos értékeivel, jelentette ki Pirc Muszár a diplomáciai testülethez intézett, zárt ajtók mögött tartott beszédében. Dicsérte a szlovén diplomáciát a világban és annak eredményeit, de kritikát is fogalmazott meg, különösen a jelenlegi kormány intézkedéseinek fényében. Megemlítette Tanja Fajon volt külügyminiszter körül kialakult ellenállást, az EU Száhel övezetért felelős különleges képviselőjévé való jelölésekor. Az elnök szerint Szlovénia ezzel elszalasztott egy lehetőséget arra, hogy magas pozíciókat töltsön be a nemzetközi intézményekben, és ilyen lehetőség nem sok van számunkra. Zorán Stefanovic a nemzetgyűlés elnökének az orosz dumával való szorosabb kapcsolat felvételéről szóló bejelentését, valamint a boszniai szerb köztársaság parlamenti elnökének csütörtöki fogadását úgy értékelte, hogy ez ellentéte Szlovénia nemzetközi kapcsolatokban folytatott tevékenységének értékeivel. Ez nem olyan külpolitika, amely országunk érdekeit szolgálja, tette hozzá az elnök az irodájából közvetített beszédben.
0: Az új tanév kezdete előtt az Infrastrukturális és Energiaügyi Minisztérium felszólította az önkormányzatokat, hogy korlátozzák az olyan munkálatok végrehajtását, amelyek

0: Zavarhatják a forgalmat, vagy befolyásolhatják a gyermekek biztonságát a tanítás első napjaiban az iskolák, busz- és vasútállomások, valamint buszmegállók közvetlen közelében.
1: A következő héten ugyanis elkezdődik a tanév, ami miatt ismét megnövekedett forgalom lesz a települések iskolai útvonalain. A minisztérium azt szeretné, hogy az iskolába vezető utak a lehető legbiztonságosabbak legyenek, és a tömegközlekedés a lehető legzökkenőmentesebben működjön, még szeptember első legforgalmasabb napjaiban is. A minisztérium ezért felszólította a polgármestereket, hogy figyelmeztessék az önkormányzati útkezelőket, az utak javítását és tisztítását végző cégeket, hogy legyenek különösen óvatosak az iskolák és a tömegközlekedési megállók közelében végzett munkálatok tervezésekor.
0: Megkezdődött a mezőgazdasági növényekben az idei aszály okozta károk felmérése, valamint a szárazság miatt kárt szenvedett gazdálkodók kérelmeinek összegyűjtése.
1: Az önkormányzati bizottságok szeptember 23-áig gyűjtik a nyomtatványokat. A Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara szolidaritásra szólította fel a gazdálkodókat a takarmányozás terén, miután egyes térségekben már most látható, hogy ezzel gond lesz. A mezőgazdasági növényekben keletkezett károk terepi ellenőrzését szeptember 30-ig végzik, jelentette be az Agrárkamara. Az idei aszály különösen a gyep területeket és a silókukoricát sújtotta. Sok területen olyan alacsonyak a hozamok, hogy az állattenyésztők nem fogják tudni takarmányozni állatállományokat az őszi és a téli időszakban.
0: A tengermelléki autópályán tegnap történt balesetben, amikor is egy teherautó és egy személyautó ütközött össze, egy 4 és egy 11 éves gyermek, valamint egy 74 éves nő vesztette életét. A sérült 33 éves nőt helikopterrel, a 39 éves sofőrt pedig mentővel szállították kórházba, hozta nyilvánosságra ma a Koperi rendőrkapitányság.
1: A rendőrség elsődleges információi szerint a teherautó 64 éves, bosznia-hercegovinai állampolgárságú sofőrje meghibásodás miatt a parkolóhelyen parkolta le a járművet. Az olasz rendszámú személygépkocsi sofőrje először a korlátnak, majd a pótkocsi bal hátsó részének ütközött. A személygépkocsiban 5 Olaszországban élő észak-macedón állampolgárságú személy utazott. Peter Lebán, a Koperi rendőrkapitányság felügyelője az STA-nak elmondta a balesetben résztvevők közötti családi kapcsolatot. Az autóban a sofőr, a felesége és édesanyja, valamint a gyermekeik utaztak. A sofőr az ütközésben nem sérült meg, az autó jobb oldalán ülők és a hátsó ülésen ülő gyerekek azonban életüket vesztették.
0: Ennyit itthonról. Külföldi hírblokkunk első híre sajnálatosan arról szól, hogy 89 éves korában meghalt 5. Harold norvég király.
1: Az uralkodó egy ritka vérbetegség miatt került kórházba, ahol péntek hajnalban békésen távozott. Halálával egy több mint 3 évtizedes korszak ért véget Norvégiában. A király halálhíre után Oszló utcáin is érezhetővé vált a gyász. A palota előtt egyre több ember jelent meg virágokkal és mécsesekkel emlékezve az ország szeretett uralkodójára. Haraldot sokan nem egyszerű királyként, hanem az ország egyik legfontosabb nemzeti alakjaként tisztelték. A 35 évig trónon ülő uralkodó gyakran nevezték a nép királyának, hiszen különösen fontosnak tartotta, hogy közvetlen és emberközeli maradjon. Harald fiára, Hákonra most komoly felelősség hárul, hiszen édesapja után neki kell tovább vezetni a királyi családot, és bizonyítania, hogy a monarchia a jövőben is képes megszólítani a norvég társadalmat.
0: Ma délután hatalmas tűz keletkezett Londonban, a Wembley Football Stadion közelében.
1: A hatalmas lángok nagy távolságról is láthatók, a helyszínre 125 tűzoltót vezényeltek ki, és leállították a londoni tömegközlekedést, több metrójárat is szünetel, illetve több vonatszerelvény indulását is törölték vagy elhalasztották, írta a BBC.
0: Az ukrán külügyminiszter ma határozottan kiállt amellett, hogy a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna védelmi költségeinek és helyreállítási kiadásainak finanszírozására fordítsák.
1: A diplomácia vezetője az X közösségi oldalon fejtette ki álláspontját, hangsúlyozva, hogy Oroszország nem mutat hajlandóságot a háború befejezésére, ehelyett fokozza a terrorcselekményeket. Emiatt Ukrajnának jelentős finanszírozási hiányokkal kell megküzdenie. Miután Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, hanem inkább ehelyett fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségei miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Igazságos és logikus, hogy ne csupán az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználjuk az Ukrajna, valamint Európa többi részének az orosz fenyegetéssel szembeni védelmével kapcsolatos többletköltségek fedezésére.
0: Rengeteg találgatás övezi a CIA igazgatójának moszkvai útját és Vlagyimir Putyin három titkos elnöki rendeletét.
1: A CIA főnöke kedden látogatott Oroszországba. Ilyen látogatás legutóbb 5 éve történt, amikor az amerikai hírszerzés akkori vezetője győzködte a Kremlt, hogy ne támadják meg Ukrajnát. Az akkori látogatás sikertelen volt, hiszen 3 hónappal később Vlagyimir Putyin elindította az azóta is tartó háborút. John Ratcliffe mostani, nagyjából 7 órás útjának nem csak a célja ismeretlen, de az is, hogy kivel találkozott. Kiemelt fontossága azonban enélkül is egyértelmű. A gyanú szerint Oroszország mozgósításra készülhet a szeptemberi orosz parlamenti választás után, és az sem kizárt, hogy ismét felvonulási területként használná Fehér Oroszországot a hagyaháború legelején. A helyzetet súlyosbítja az Egyesült Államok és Irán közötti háború, amelyben Oroszország közvetlen szerepet játszhat Irán oldalán.
0: Több mint 90 ezer ember szorul segítségre a Nepál és a kínai-tibeti autonóm terület határvidékét sújtó villámáradás nyomán.
1: A villámárvízben egész falvak tűntek el, a mentést pedig az infrastruktúra pusztulása, az áram és kommunikációs hálózat kiesése is nehezíti. A Vörös Kereszt 25 millió svájci frankot igényelt azonnali segítségnyújtásra és a következő 2 év helyreállítási programjaira. Az Egészségügyi Világszervezet 6 megrongálódott egészségügyi létesítményről számolt be, és fertőző betegségek terjedésére figyelmeztetett. A segélyszállítmányokkal megrakott teherautók nem tudják folytatni útjukat, miután az áradás nyomán úgy megrongálódott az infrastruktúra, hogy használhatatlan.
2: Sport.
0: A Celje játékosai a Bayernrel, az Olimpiákosszal, a Ferencvárossal, a Salzburggal, a Sturmmal, az Omoniával, a Netz Nijmegennel és az Ararat Arméniával találkoznak az Európa Ligában. Terül ki az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA, mai monakói sorsolásából. Az első fordulót szeptember 16-án és 17-én rendezik. A pontos mérkőzés naptárat a következő napokban hozzák majd nyilvánosságra. Egy pihenő nap után a szlovén röplabda válogatott csapat Törökországban játszotta az Európa-bajnoki selejtezők utolsó mérkőzését. Délután 3-kor Magyarországgal csaptak össze, akik ellen az A csoport 3. helyéért küzdöttek. A meccs végül Szlovénia 3-0-ás győzelmével végződött.
1: Időjárás. Ma délután napos időnk volt, időnként megnövekvő felhőzettel, a sivatagi por miatt meglehetősen szűrt fényű volt a levegő. Éjszaka és reggel Szlovénia északi és nyugati területein záporok és zivatarok is előfordulhatnak, máshol részben derült idő várható, változóan felhős idővel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Az útinform szerint Muravidéken nincs fennakadás a forgalomban.
0: Tisztelt hallgatóink, péntek délutáni krónikánkat hallották, amelyet Jobbágy Klára állított össze. A krónika hírolvasója Donner Tíme, a hangtechnikusak Király Tomislav voltak. Munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Fél hét a pontos idő, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Ma is volt egy Facebook játékunk, déltől ötig vártuk a hozzászólásokat, a véleményeket. A kérdés az volt ezúttal, hogy mit szeret legjobban a Vinárium Fesztivál hangulatában a hallgató, illetve a látogató, és hát erre érkezett nagyon sok, közel 100 válasz megint csak, tehát dél és 5 óra között, és ugye az elmúlt órában nem tudtunk sorsolni, de most megejtjük mindenképpen, hiszen mára is van még egy ajándékunk, ami nem más, mint páros belépő a Zipline Vináriumra. A nyertesünk pedig ezen a mai napon Bagladi Balázs, aki a rendezvényeket jelölte meg egyébként, hogy ezt szereti leginkább a fesztiválon. Hát igen, a sokféle rendezvény ugye kellemes szórakozást tud nyújtani, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a holnapi napon lesz a lendvai szüret, úgyhogy mindenképpen várjuk ide az érdeklődőket, akár a nyerteseket is természetesen. Bagladi Balázsnak tehát gratulálunk, köszönjük szépen mindenkinek, hogy velünk játszott nem csak ma, hanem az egész hét folyamán. Bízunk benne, hogy örömmel tudják majd felhasználni ezeket az utalványokat, belépőket, amiket nyertek. És tegnap már említettem, hogy esetleg, ha gondolják és belefér az idejükbe, akkor amikor felhasználják ezeket az utalványokat, készítsenek fotókat, úgyis fognak fotókat készíteni, de akkor egyet küldjenek el nekünk, hogy most ez az a pillanat, amikor azt az utalványt használják, amit itt nyertek a Muravidéki Magyar Rádió Facebook játékában. Köszönjük szépen, ha még ennyit megtesznek, csak hogy úgy ne veszítsük el egymást az éterben. Még egyszer tehát gratulálunk minden nyertesnek, akkor ennyi volt erre a hétre ez a Facebook játékos sorozat. Mindenkinek minden jót kívánunk, természetesen felvesszük majd a nyertessel ismét a kapcsolatot, írunk neki. A nyereményt egyébként fel lehet venni itt a rádió titkárságán, de kérésre akár postázni is tudjuk, úgyhogy ennyit akkor még a technikai információk gyanánt. Még egyszer köszönjük, hogy egész héten játszottak velünk, rádiózzunk együtt a folytatásban is. Hát cirka fél óra, már annyi sincs hátra a vezetett műsor részből, úgyhogy megtöltjük zenével, jön, ami belefér, aztán 7 óra előtt egy kicsivel búcsúzunk, akkor majd mondjuk a további tartalmat is.

Augusztus 28-a van, lassan este 7 órához érkezünk, és hát ennyi volt részünkről akkor a délutáni vezetett műsorrészt. Köszönjük szépen figyelmüket. Nem sokára 7 óra után lesz majd egy kis mese, aztán könnyű zene, és 20 órától még a terepjárót is megismételjük. Egyébként a zenék lesznek túlsúlyban, és a szokott időben holnap reggel 5:30-tól a kollégák ismét várják Önöket, mára pedig búcsúzunk. Jobbágy Klára készítette a híreket ma délutára, a zenéket Király Boglárka válogatta nevében, és a hangtechnikus Király Tomislav nevében is búcsúzik a műsorvezető Donner Tímea, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila. A munkatársak nevében szép estét, jó pihenést, jó hétvégét mindenkinek, rádiózzuk együtt legközelebb is.

0: Darázs Endre, Csupasár. Most az utca csupasár, csupasár, Sári néni kiabál, kiabál. Hallottad-e, te macska, te macska? Vigyázzál a talpadra, talpadra. Ám a macska hiába, hiába, beugrott a szobába, szobába. Sári néni kiabál, kiabál, júj, a szobám csupasár, csupasár.
1: Itt a vége, most jövél le.
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek.
1: Jó éjszakát.
3: Szép álmokat.
4: Szép álmokat.
5: MMR.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
1: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.

0: Augusztus 28-a péntek van, köszöntöm a terepjáró hallgatóit. A lendvai kétnyelvű középiskola a Mart Metal vállalattal közösen sietett a Muraszombati Szociális Foglalkoztató Központ segítségére, és az iskolai programon belül dolgozta ki azt a lézergravírozó gépet, amit ma adtak át jelképesen a lendvai iskola épületében. Potka Ágnes összeállítását hallják.
1: Murszki szóvati szmodobili enonarocsila,
2: Muraszombatban kaptunk megrendelést üvegnyitók elkészítésére fából, hátlapjukon gravírozással. Akkor született meg az ötlet, hogy ne keressünk ehhez kivitelezőt, akinek fizetnünk kellene, mert az ilyesmi igen költséges, hanem egy munkatársunk felvette a kapcsolatot a lendvai kétnyelvű középiskolával, ahol érettségi feladat lett egy ilyen lézeres gravírozógép kidolgozása. Három diák Szlavko Rezsanya tanár irányításával dolgozott rajta. Köszönetet mondok az iskolának ezért, mert a gép által a jövőben már egyedül tudjuk kidolgozni a termékeket, és új ötletek megvalósítására is ösztönöz bennünket. És talán még lesz megrendelünk. 164-en vannak a szervezeti egységeinkben, akiket különböző területeken foglalkoztatunk. Egyeseknek jobb, másoknak nem annyira jó a kézügyessége. Gondolom, nagyon örülnek majd ennek a gépnek, amit a mentorok szigorú felügyelete alatt használunk majd, követve a munka és egészségvédelmi előírásokat. Szeretném, ha másokat is meggyőzhetnénk, rendeljenek nálunk valamilyen alkalmi tárgyat, hiszen intézményünket ebből tartjuk fent. Az alkalmazottakat is díjazzuk az elvégzett munkáért. Ezért felszólítok mindenkit, hogy keressék a munkaközpont kínálatát.
0: Nyilatkozta Darko Krajnc, a Muraszombati Szociális Foglalkoztató Központ megbízott igazgatója. A gyakorlati részt Raduha Mário középiskolai tanár vezette.
3: A CSZD vállalat megkért bennünket, hogyha tudunk velük együttműködni, és akkor a Mart Metal szponzorral és a CSZD-vel eljutottunk egy projektig, ahol úgy döntöttük, hogy csinálunk egy CNC lézergépet, és akkor ez is lett a záróvizsga dolgozat a negyedikeseknek. Ez a gép, ez úgy van konfigurálva, hogy csak fával tudunk dolgozni egyenlőre. Az erre az 20 wattos diód lézergép, az azt jelenti, hogy nagyjából csak a fát tudja vágni, és gravírozni. Szóval bele tudunk vágni és gravírozni akár képet is, bármilyen fába. A lézer egy az olyan dolog, hogy csak szembenézül vele, és már nagy kár tud okozni, úgyhogy a legfontosabb, az első helyen, ami van, az a biztonság. Szóval szemüveg és ezek a fóliák, igen.
0: Nick Barbarics nem volt az átadáson, viszont Lukács Simon, a másik érettségiző, a következőket mondta.
4: Thais Jus Modobili is VDC Murska Sobota.
2: A Muraszombati VDC-ből érkezett a kihívás, és tanárunk Szlavko Rezsanya részéről komolyan vettük a feladatot. Mondhatom,

0: hogy hibátlanul megoldottuk. Menet közben nehézségünk volt a beszerzéssel, vagy azok az alkatrészek, amelyek megérkeztek, nem voltak megfelelők. Most pedig már azt gondolom, hogy nem is tűnik olyan kihívásnak a feladat, hiszen megoldottuk.
1: A harmadik diák Leon Nyakas volt.
2: Dan ez de takšim strojem, če imaš vsaj osnovno znanje računalnika, ni tako težko.
0: A gép működéséhez alapvetően számítógépes ismeretekre van szükség. A nehézséget a gép kidolgozásában az elektronikai ismeretek okozták, mivel mi gépészek vagyunk, a mi szakiskolai programunkban erről keveset tanulunk. Máskülönben pedig elégedett vagyok, hogy a feladatot az elképzelésünk alapján meg tudtuk valósítani, és hogy a központ is elégedett ezzel.
1: A szakmai kompetencia, vállalkozókészség, kreativitás, felelősségtudat, önállóság fejlesztése és a felhasználóval való együttműködés voltak azok az értékek, amelyek a pedagógiai oldaláról jelentették az elvégzett munka jelentőségét. Hangsúlyozta az átadás során Szilvia Heidinyák-Prendel iskolaigazgató. A morális mellett a piaci értéke sem elhanyagolható, tehetjük hozzá, hiszen az üzletben egy ilyen gravírozó vágó ára minden bizonnyal még egyszer annyit kitesz, mint amennyit belefektettek. A Muraszombati galériában tegnap megnyílt Goran Tuncsek Átmenet mozgásban című fotókiállítása, amelyik a 26-tól 29-ig tartó Fronta nemzetközi kortárs táncfesztivál kísérő programja. A részletek Botka Ágnestől a terepjáróban. Aptui születésű Goran Tuncsek Amsterdamban képezte ki magát balettáncosnak, és a legmagasabb szakmai elismerésekkel jutalmazták Hollandiában teljesítményét. Pályafutását követően részt vett a táncosok szakmai átképzésében, és így lett fotográfus 2015-ben. Művészete az identitáskeresés, a múlékonyság, a traumák megragadására koncentrál az egykori táncos érzékenységével. Több kiállítása külföldön jelentős visszhangra talált. 3 fotóalbumot jelentetett meg eddig.
3: Ez az átmeneti folyamat a táncostól magától függ, és ami nagyon egyéni. Valakinél ez egy, másoknál 2 évig tart. Egyesek már korábban tudják, hogy mivel szeretnének majd foglalkozni. Nálam ez hosszabb ideig tartott, kb. 10 évig is. A nagyapám balesetének és halálának a hatására kezdtem el táncolni, és akkor döntöttem el, hogy hivatásos táncos leszek. Akkor adódott a lehetőség egy belga koreográfusnál tanulni, Krisztina Schattellel Magyarországról, akivel együtt léptem fel Budapesten, így számomra ez a környezet közel áll hozzám. Amikor pedig elérkezett az idő, hogy már nem léphetek színpadra, akkor úgy 30-35 éves korban, mint a sport esetében, lassan lezárul ez a pálya. És akkor el kellett gondolkodnom, hogyan tovább. Hollandiában arra köteleznek, hogy döntened kell az új foglalkozásodról. Ez egy szervezett átképzés, amit egy alapból pénzelnek, és 1986-tól működik. A táncosok fizetésének egy bizonyos hányada ide irányul, ezt aztán vissza lehet igényelni személyes költségekre, vagy pedig tandíjra. Ez nagyon jól működik. Magam nem is tudtam róla, mert a tánccsoport ezt automatikusan törleszti az alapnak, de aztán nagyon örültem, amikor tudomást szereztem erről az alapról. A fotó nekem, mint táncosnak a kezdetben nem tűnt nagyon érdekesnek, mert megmerevedik benne a pillanat, de aztán egyre inkább érezni kezdtem, miként sűrűsödik össze benne az idő. És mivel az idő kérdése mindig lenyűgözött, általa mindig visszatérhetsz a múltba, bizonyos elemek által. Így kezdtem el foglalkozni a fényképezésnek a komponált változatával, ami lehetőséget kínál arra, hogy mint koreográfus dolgozzak, amit mindig is szerettem volna csinálni. Ugyanis így magam állítom fel a díszletet, a mozdulatot, a modell kifejezését.
1: Matyás Fárics, a Fronta Nemzetközi Táncfesztivál vezetője 21 éven keresztül. A kiállítás mellé Anna Maria Kleinschek Vulneri című táncát választotta.
4: To predstavo smo izbrali zato, ker je pač otvoritev razstave in v galeriji se nam zdi.
3: Ezt az előadást azért választottuk a kiállítás megnyitóra, mert úgy tűnt, hogy ebben az előadásban voltaképpen élő szobrászatról beszélhetünk, ugyanis a testek közötti viszony folyamatosan átalakulásban van. Eközben egy kompozíció épül, vagyis élő szobrászat ez, és a képtár kiváló teret kínál az ilyen jellegű előadásokhoz.
4: Galerija pravšnje mesto za predstavitev take predstave.
5: Kedves hallgatóink, a pénteki terepjáróban Botka Ágnes összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Patti.
1: MMR. A zene összeköt.

kapcsolom magam, bámulok a semmibe, így minden rendben van, míg vesztegel a pillanat, ideben csak törögök.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától,

disco. It ain't no country club either.

a kocsba zár.

lekapcsolom magam, bámulok a semmibe, így minden rendben van, így vesztegel a pillanat.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Ilyen.
1: Az éjszakon rossz idők.
2: Ilyen.
3: Szemük semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újravidéki Magyar Rádióban.

Miért? Miért sír a bohóc, mikor a haja kóc? Nem kell fodrászhoz járni a jaj soha, és a vadoroszlán mindig rács mögött áll, pedig nem rabolt bankot még soha, ő soha. Mondd miért van így, mondd miért van így. Izgul a légtornász pár, ha látja a kupolát, pedig a védőháló mindig ott feszül, és a késdobáló úgyis célba talál, hiszen nem a felesége áll elől, legelől. Mondd miért van így, mondd miért van így. Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár. Miért jön a bűvész mindig a szünet előtt, mikor a nyúl addigra betolyik a kalapba, és apu, hogy megy be az a nagy elefánt, hogyha meghívják egy nagy vödör teára? Mondd miért van így, mondd miért van így. Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár.